A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kizzugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, böcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten pazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton kovácsné, s megszólalt nagy ájtatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az élés kamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. És úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. És mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyembánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács. Hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró-rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársony köntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai Kovácsnak. Isten hozott, Márton Kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karon fogta a Kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.
1: Csukás Mese Rádió. Vár a sok barát és meg annyi kaland. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A sors és a király küzdelme. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akit bölcsessége és igazságossága miatt nagyon szeretett a népe. Nem is sejtették, hogy az uralkodó időnként álruhába bújt, hogy bejárja az országát és megismerje alattvalóit. Egy este, mikor a király ismét áruhában járt kelt, elerett az eső. Ezért a királynak fedelet kellett találnia éjszakára. Bekopogott az első házhoz, és egy gazdag földműves nyitott ajtót. Jöjjön csak beljebb, még a végén megfázik, tessékelte be a királyt. Éj, köszönöm, már majdnem bőrigáztam, válaszolta a király, de nem árulta el, ki is ő valójában. A földműves és felesége pedig szívesen látták vendégül a messziről jött vándort, megkínálták a vacsorával, és még szállást is adtak neki éjszakára. Ám éjjel az áruhába bújt király furcsa neszre lett figyelmes. Lágy szellő suhant át a szobán, majd egyszer csak megjelent a sors istennője. A király még sohasem látott ehhez fogható szépséget. Hosszú, bokáig érő fekete haj, vakító tengerkék szemek és ragyogó hófehér bőr. Az istennő az egyik kezében egy olajjal teli cserépedényt, a másikban pedig egy díszes madártollat tartott. A király látta, amint a szellem az újszülött bölcsőjéhez lép, belemártja a tollat az olajba, majd a pici bölcsője köré furcsa írásjeleket és vonalakat fest. Az istennő tollával a gyermek sorsának a vonalait húzta meg. Ám amikor az életvonalnál tartott, hirtelen elejtette a tollat, és az ketté tört. Az istennő szomorúan felsóhajtott, majd kezébe vett az agyagedényt, és az ajtó felé indult. Ám a király az útját állta. Ki vagy te? Hogy jutottál be a házba? Suttogta a király, és közben nekiszegezte kardját. A sors istennője vagyok, és azért jöttem, hogy megírjam az újszülött sorsát. De most már engedj, rengeteg gyermek vár még rám. Ki vele? Mi az újszülött sorsa? Addig nem eresztelek el, míg el nem mondod, mondta fenyegetően a király. Az istennő rövid habozás után így szólt. Az ifjú az esküvője napján meg fog halni. Hogyan? Miket beszélsz? Mikor az ifjú a mennyasszonyával a szent tűz elé járul, hirtelen előugrik majd egy oroszlán, és leteríti őt. Nem lesz menekvés a karmai elől. A király elszomorodott, de tudta, az istennő nem változtathat rajta, így hát útjára engedte. Milyen szomorú véget ér a fiú sorsa, gondolkozott magában. Ez a kedves család befogadott engem, vacsorával kínáltak és vetett ággyal. Hálával tartozom nekik. Nem fogom hagyni, hogy a fiú sorsa beteljesedjen. Megakadályozom, ha addig élek is. Másnap a király hallgatott az éjszaka történtekről, de búcsúzáskor félrehívta a földművest, köszönöm a segítségeteket, cserébe engedd meg,

hirtelen életre kelt. A festett motívumok cikázni kezdtek, majd az edényen lévő oroszlán megelevenedett, és az ifjú vőlegényre vetette magát. Mire észrevette a testőrség, hogy mi történik, már késő volt. A fiú az oroszlán karmai közé került. A király magához hívatta a földművest. Én voltam az a vándor 20 éve, akit befogadtatok. Aznap éjjel láttam a fiatok sorsát, és ígéretet tettem, hogy megmentem tőle. De sajnos nem sikerült. Elmegyek, és addig vissza sem jövök, amíg nem tudom feltámasztani a fiút. Azzal a király elindult, hosszú hónapokig járta a világot. Próbálta kideríteni, mi kelthetni életre a fiút. Aztán az egyik faluban furcsa szóbeszédet hallott. Létezik egy csoda elixír, ami még a halottakat is feltámasztja. Attól fogva a király megszállottan kereste a varázsitalt. Majd egy nap, mikor az országúton bandukolt, egy hatalmas tűzre lett figyelmes. Egy kunyhó égett az út szélén. Egyszer csak meghallotta, mint valaki vékony hangon segítségért kiált. A király bemászott az égő kunyhóba, és látta, hogy egy kígyó fekszik az egyik leszakadt tetőgerende alatt. Gyorsan kiszabadította a kígyót, és biztonságos helyre vitte. Köszönöm, sziszegte a kígyó. Sokan elmentek mellettem, de nem segítettek. De most kérlek, vigyél vissza a kúthoz. Ott vár a feleségem, a kígyó királynő, mondta elcsukló hangon, és elájult. A király elvitte a kígyót a kúthoz, ahol már várta a kígyó felesége. Köszönöm, hogy megmentetted a férjem életét. Mondd csak, mivel hálálhatnánk meg? Az életadó varázselixírt keresem. Talán hallottatok már róla. Szeretnék életre kelteni egy jó szívű ifjút. Várj csak, talán tudok segíteni, sziszegte a kígyó királynő, majd eltűnt a kút mélyén, és csak hamar egy üvegcsével tért vissza. Íme a varázsital, itasd meg a halottal, és újra életre kel. A király megköszönte az italt, és sebesen vágtatott vissza a földműves házához. Amikor megérkezett, az élettelenül fekvő fiúhoz sietett, kinyitotta a száját, és óvatosan beleöntötte az elixírt. Mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni. Majd néhány perc múlva a fiú kinyitotta a szemét. Az emberek újjongtak, énekeltek örömükben. A faluban mindenki ünnepelt. Aztán a nagy mulatság közepette egyszer csak nagy mennydörgés támadt, és a semmiből egyszer csak megjelent a sors istennője. Úgy tűnik, sikerült legyőznöd a sorsot, fordult a királyhoz. Ilyen vakmerőtetre eddig még senki sem vállalkozott. Engedd meg, hogy meghajoljak becsületed és bátorságod előtt. Hosszú és gazdag életet kívánjak neked, dörögte az istennő, majd hirtelen köddé vált. Így győzte le a király a sorsot, és mentette meg egy ártatlan fiú életét, a sors istennője pedig hosszú és boldog élettel jutalmazta a becsületes királyt.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se hettem életemben. És fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudja. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorán. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy picit nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici csikó! Né, né, fut a pici csikó! Utána emberek! a sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot, az Isten adta csikó tojást.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek egy verset. Kormos István, almafa. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány elaluszik alatta. Alma, alma, almafa, ékes aranyalmafa, ez az álmos kicsi lány mit álmodhat alatta?
3: Figyeljetek, kezdődik a mese.
4: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok. Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza! De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát. Ne edd meg a reggelit! Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta. Hát én, itt ülök a szekrény tetején. Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Selyem bogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát. Ki vagy te? Csodálkozott Zsófi. Én vagyok Hiszti Manó, minden hisztis gyerek a barátom. Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
5: Dobd le a földre!
4: Súgta Hiszti Manó.
5: Nem dobom,
4: mondta Zsófi.
5: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
4: javasolta Hiszti Manó.
5: Hagyjál békén,
4: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
5: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok!
4: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
5: Nem kell a szandál!
4: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
6: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
5: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
6: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
4: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
5: Ezt most felveszem!
4: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
5: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
4: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
5: Ne
7: aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
4: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
7: Ebből elég volt, toppantott mérgesen Hiszti Manó. Ne rakj rendet, azt akarom, hogy hisztizz!
5: Nem hisztizek, mondta Zsófi, és menj ki a szobámból.
7: Hisztit akarok, hisztit akarok!
4: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
5: Milyen buta Manó vagy te!
4: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
5: Nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
4: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
5: Milyen hisztis ez a Hiszti Manó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani.
4: És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön Hiszti Manó, és újra kinevesse őt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok.
3: Gyertek, játszunk egy kicsit.
2: Vagyis, találós kérdés jön.
3: Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
4: Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú. Lementem a pincibe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád sípot fújtam, az én sípom így szólt, dídádú, te vagy az a nagy szájú.
5: Giga meg a jó hangulatban köszöntünk titeket innen a Csukás Mese Rádióból. Sziasztok, én Inkoz vagyok.
6: Én pedig Zokni.
5: És itt van velünk
6: Rohamanó Fonajszál.
5: Neves te is.
7: Most nem megy. Sziasztok.
6: Mi a baj?
7: Nem tudom, csak elszakadt a cérna.
5: Hát mondjuk ezt megértem, hogy szomorú vagy, de várj csak, nekem van egy ötletem.
6: Na mondjad, mi ez?
5: Gyere, Zokni, gyere, hozok ide a meséskönyvet.
6: Igazad van, tényleg, tényleg, oké. Újon nehéz egy-kettő három.
5: Gyere, lehozzunk.
6: Ó, tudod, az a mese.
5: És itt van.
6: Oké, felolvassuk együtt.
7: Matyi és a szomorúság. Jó, olvassuk, lehet, hogy ez felvidít.
6: Oké, akkor kezdjük el.
7: Bendl Vera, Matyi és a szomorúság. Matyi egy nap nagyon elszomorodott. Azt sem tudta, mi az oka. Nem jó dolog csak úgy elszomorodni és ki sem látni a rossz kedvből. A konyhából a szobába ment, a szobából a konyhába, otthonról az óvodába, az óvodából haza. De semmi sem segített.
6: Történt valami, Matyikám?
7: Kérdezte tőle a tigris.
8: Hát...
7: válaszolta Matyi.
8: Egyszer csak itt volt a szomorúság, mint egy barna izé dolog. Sapka, mit csináljak? Segítesz? Egyedül nem tudom elűzni.
6: Na, hogy segítek,
7: rikkantotta a tigris.
6: Nem nézem túl szívesen azt a búskomor szemedet. Kihúzlak a szomorúságból.
7: És elvitte Matyit a nagy mezőre. Oda hívta Andort. Andor hozott egy labdát, és kidobósoztak. Utána pedig fociztak. De Matyi panaszkodott.
8: Mindig én kapom a gólt. Mindig engem dobtok ki!
7: Kiáltotta. Andor és a tigris tanácstalanul nézett maga elé. Úgy érezték, ez nem is igaz. Egyáltalán nem mindig Matyit dobták ki, hanem leginkább egymást. Nem értették, mi a baj.
6: Akkor fussunk versenyt!
7: Kiáltotta Andor.
8: Az nem ér!
7: Húzta össze a szemöldökét Matyi.
8: Ti úgyis gyorsabbak vagytok!
7: Andor javaslatot tett.
6: Ülj fel a tigris hátára akkor!
7: Na? Matyi beleegyezett. A futó versenyt megnyerték, mégsem vidult fel.
8: Andor biztosan lassabban futott a kedvemért. Ez nem is igazi győzelem volt.
7: Morgott magában.
6: Húha, Matyi, ez nagyon súlyos. Hát mit találhatunk még ki? Banánfagyit azt ennél?
8: Azt ennék, igen. Vagy kürtés kalácsot.
7: Vágta rá Matyi ezen a fanyalgós napon.
6: Jó, de most nincs egyik sem, csak szólok.
7: Mondta Andor morogva. Matyi persze még rosszabbul lett, akkor most miért kellett az egészet szóba hozni? Erre gondolt.
6: Legutóbb, amikor semmihez sem volt kedvem, két napot ültem egy bokor tövében.
7: Tűnődött Andor.
6: Nem volt éppen vidító élmény, az már biztos.
8: És ki segített? Hogy lett vége?
7: Érdeklődött Matyi.
6: Senki.
7: Vakkantott egy nagyot Andor.
6: éppen senki nem járt arra. Kivártam a végét, Matyi.
8: Hú, Andor!
7: Szeppent meg Matyi, aki annál a vakkantásánál ébredt rá, hogy bizony Andor szegény teljesen egyedül maradt a rossz kedvével. Ez nem lehetett könnyű. Egy barátja sem volt vele. Bizony még Matyi sem. A tigris viszont nem szeppent meg. Kiáltott a gondolkodás és megjegyzések helyett.
8: Másszunk!
7: Kiáltotta Matyi. Csak hogy ez sem sikerült úgy, ahogy szerette volna, mert bár Andornak sehogy sem ment, a tigrisnek annál inkább. Egy perc sem telt bele, és már a fa tetejéről kiáltozott a többieknek. Kis híján le is tört az ág, amin himbálózott. Matyi, a máskor türelmes kisfiú, ettől is ideges lett.
8: Ügyetlen vagyok. Még fára sem tudok mászni, még csíkjaim sincsenek, még szőröm sincs.
7: Szipogta. Andor meg a tigris csak a fejét csóválta.
6: Hát erre tényleg jól rájött a dolog. Van ilyen.
7: Jegyezte meg Andor, és fontoskodóan az ég felé nézett, mintha bizony filozófus lenne. Vagy nagypapa. Majd hozzátette homlokráncolva.
6: De hogy ez mennyire idegesítő már?
7: Orrot lógatva felsétáltak a dombtetőre. Leültek, és Andor így szólt.
6: Matyi, én feladom. Sajnálom, hogy szomorú vagy, de nincs több ötletem. Bocs.
7: Matyi szörnyű mérges lett. Nem elég, hogy ügyetlenek voltak a vidításban, még fel is adják? Hát tessék! A tigrisre nézett. A tigris úgy tett, mintha nem lenne véleménye. De Matyi úgy érezte, hogy ő is feladta. Tessék! És még a barátainak merik nevezni magukat. Erre a percre véletlenül kiment a fejéből, hogy annak idején Andort ő meg sem próbálta felvidítani. Hát ez az apróság hirtelen elkerülte a figyelmét.
8: Akkor én hazamegyek!
7: Kiáltotta dühösen a barátainak. Nem válaszoltak. Aztán Andor egyszer csak hasra feküdt, és gurulni kezdett lefele a dombon. A koranyári fűszálak a hasát csiklandozták. Egyszer-egyszer felvakkantott, mert csiklandós egy kutya volt. A tigris nem sokat hezitált. Követte Andort. Annyira gyorsan, hogy a végén ráesett. Birkóztak egy kicsit, aztán visszafutottak, és egymás mellett gurultak le. Annyira nevettek, hogy Matyi kicsit elbizonytalanodott. Mi lenne, ha csak 5 perc múlva menne haza?
6: Gyere, Matyi, gurulj velem!
7: Mondta a tigris, és elkapta Matyit. Jól átölelte, és lebucskáztak a domboldalon. Matyi a tigris hasán landolt, puhára. A tigris erre böffentett egyet, és Matyi nevetett.
6: Nem mész haza?
7: Kérdezte Andor nagy komolyan.
8: Nem, várok még 10 percet.
7: Válaszolta Matyi ugyanolyan komolyan. És felrohantak megint a dombtetőre. Matyi később gondolkozott azért. Lehet, hogy a szomorúságot böfögte ki a tigris. Úgy gondolta, igen, csak így történhetett. Bár nem tudta az ő szomorúsága, hogyan lehetett a tigrisben, elég rejtélyes a világ. Erre jutott.
6: Jaj, ez nagyon szép mese volt.
8: És nagyon hosszú. Kicsit örülök, hogy vége, mert nagyon nehéz volt ilyen sokáig szomorú lenni.
6: Hát elhiszem. Manu, neked jobb kedved lett?
7: Sokkal-sokkal jobb kedvem lett.
8: Jaj, de jó.
6: Úgy tudtuk, hogy ez lesz. Menjünk várni.
7: Jó, várjunk.
6: Oké. Okay.
8: Menjünk.
6: Vigyeltek.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: A kőkirályfi. Grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit, minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfi csugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát, a drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt ez apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és továbbment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját, azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút. de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám, mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi, és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öreg asszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvasagancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat felraktak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott, Három nap, három éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Szabó P. Szilveszter vagyok, színész, énekes, rendező, szobrász. Nagyon fontosnak tartottam gyermekkoromban is, természetesen mióta két kislányom felcseperedett, nekik is fontosnak tartottam, hogy olyan hős történeteket osszak meg állatokról, vagy növényekről, akiknek igenis van személyiségük. Hogy miből lett a csoda, hogy emberek aztán milyen mondákat kerítettek ezekről, vagy a kígyónak miért nincs hangja. Vagy például az áfonya miért kék, és az áfonya valójában egy elvarázsolt királykisasszony lenne? Egy szépség, akit a gonosz fagy megátkozott? Csillagok esti mesefényben. Erdők, mezők, népmeséi, Bajzát Mária válogatása. A kék áfonya. Nyenyec mese. A napfénynek meg nyíló ibolyának született egy szépséges kislánya. Esti sugárnak nevezték. Serdült, nőtt a kislány, és hamarosan híre ment ügyességének. Egyetlen nap alatt meg tudott varni egy hétszínű fonállal hímzett szarvasbőrcsizmát, vagy egy paszományos bőrbekecset, vagy egy fehér kámzsás kabátot. Telt múlt az idő, felnövekedett esti sugár, eladósorba került. Sokan kérték az apjától.
2: Férhez adod-e a lányodat, napfény?
1: Napfény azonban mindegyiknek így válaszolt.
2: Nem adom én senkinek, nem adom senkinek.
1: Esti sugár híre eljutott legyőzhetetlen fagyhoz is. Befogott a szánnyába hét jeges medvét, és elvágtatott napfény kunyhójához. Odaért, leszállt a szárról, rátámaszkodott jégcsapbottyára, és megkérdezte.
3: Hozzám adod-e a lányodat, napfény?
2: Nem adom senkinek,
1: felelte Amosz. Legyőzhetetlen fagy azonban nem tágított. Három nap és három éjjel hajtogatta.
3: Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény! Add hozzám a lányodat, napfény!
1: Meleg délben gyöngült a legyőzhetetlen fagy, de éjjel, amikor hideg van, félelmetes a szava. Napfény éjjel csak úgy reszketett félelmében.
2: Bezzeg nappal bátran mondogatta. Soha, de soha nem adom egyetlen lányomat legyőzhetetlen fagyhoz.
1: Esti sugár csak sírt, sírt keservesen. Sírt az anyja is, és így esdekelt.
4: Eredj innen, legyőzhetetlen fagy! Nem lehet a feleséged a mi lányunk, hiszen megfagy a te jégkunyhódban.
1: Legyőzhetetlen fagy azonban kérlelhetetlen volt, és a negyedik napon fenyegető hangon kiáltotta.
2: Hallod-e, napfény? Ha nem adod a lányodat szép szerével, akkor erőszakkal ragadom el.
1: Ez süvöltötte legyőzhetetlen fagy, azután jéghideg szeleket fújt magából úgy, hogy megdermett minden a kunyhó körül. Megijedt napfény, sírva fakadt.
4: Mit tehetek? Te vagy az erősebb! Hozzád kell adnom a lányomat!
1: Legyőzhetetlen fagy ekkor felültette a szánnyára esti sugarat, és a hét jegesmedve éjszak felé röpítette őket, szembe a hóförgetegekkel, jéghegyek között repült a szán. Didergett esti sugár, kékre fagyott, és olyan keményre, mint a jég, csak úgy kopogott a teste a szán ülésén. Egyszer csak legurult a szánról, és abban a szempillantásban kék áfonya bokorrá változott. Amikor legyőzhetetlen fagy hazaért, kereste a mátkáját, de csak hűlt helyét találta. Megdühödött, sötét lett az arca, mint az éjszaka.
2: Bárhol is légy, megfagyasztal a gőgös teremtés!
1: Süvöltötte, és közben fújt egy nagyot. Fehér lett a föld, megdermett körös körül minden, és vastag hó lepte be a kék áfonyabokrot. Amikor eljött a tavasz, napfény felolvasztotta a havat, és a bokor életre kelt. Az emberek azóta is, amikor bárhol a világon szedik az édes áfonyát, még ma is emlegetik a szépséges leányt, aki kék áfonya bokorrá változott. Az áfonya. Alacsony növésű, gazdagon elágazó félcserje. Ágai legyökeresednek, Levelei tojás alakúak, virágai rózsaszínes zöldesek, áprilistól júniusig nyílnak. Az érett áfonyabogyó, ízletes, gömb alakú, sötétkék, már-már feketés.
0: Csukás Mese Rádió. Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

0: Az éhes teve és a tolvajok. Angol mese. Fordította Láng Anikó. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: A teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma, ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrségen. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű harapnivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a gyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan, hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és... Csodák csodája! A púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Ki tette oda? Ki tette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, s azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék-táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg! Akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót. Most történt talán életében először, hogy a falánk teve igazán jól lakhatott.
0: Az éhes teve és a tolvajok című mesét hallottátok.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
3: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Én is nagyon szeretem a meséket, és minden este gyakorlom a meseolvasás művészetét, mert van egy 4 éves kisfiam. Különösen az állatos meséket kedveljük, most pont egy ilyen következik. Mi a gyávában nyúlnál? Olasz népmese. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előbukkanó szarvát, ilyettükben 2 mérföldet futottak egyfolytában. És elég volt egy falevél rezdülése, és a hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világán mennek, és olyan helyeket keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül? Na nem igaz? Meg aztán madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznának. Azoktól dobbanna meg a szívük. Tehát ez mégsem élet, siránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontráztak neki siránkozva a többiek is. Mindenki a mi életünkre tör, zokogott a leggyávább. S a többiek kórusban sivitottak rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki. Hallatszott innen is, onnan is a keserű panasz. Beleremegünk a félelembe, összegezte a gyávák gyávája. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel nekiindultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszer csak egy nagy tó partjára értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közelgő nyuszi seregre, és ilyettükben egymás után zsupsz-zsupsz-zsupsz beleugráltak a vízbe. Mi gyávában nyúlnál? Hanem erre a fő gyáva nyúl hirtelen megállt intett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra, úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot. Minek vándorolnák el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc! Térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek néha, ma is megijednek még saját árnyékuktól, nem mondom, de most már büszkén viselik ezt is, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is vannak a földön.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, én Zokni vagyok, kedves kifordított párom pedig.
2: Inkoz, sziasztok! Tudjátok, hogy honnan jön az ivóvíz?
1: Igen, a csapból, de mégis hogyan kerül oda?
2: Már mindenki természetesnek veszi, hogy csak meg kell nyitni a csapot, és puff, már folyik is a víz.
1: Igen, pedig ehhez különféle rendszerek, hálózatok kellenek, de ne szaladjunk ennyire előre. Hogyan állíthatunk elő ivóvizet?
2: Hát vannak természetes vízkészleteink.
1: Ilyen például a Duna, ahonnan parti szűrésű kutakból jön a víz.
2: Parti!
1: Jó, ez nem olyan parti.
2: Ja, jó, nem. A Duna mellett a parton vannak kutak, amiben kavicsok találhatóak. A Dunából a víz ezekbe a kutakba belefolyik, és az itt lévő kavicsréteg ezt a vizet már természetes úton megtisztítja.
1: Utána pedig bekerül az ivóvíz tisztító telepre, ahonnan már kristálytisztán tovább küldik az emberek házába.
2: Hát ez jó hosszú szó. Ivóvíz tisztító telep. Milyen jó, hogy ilyen sok természetes vízkészletünk van.
1: Ugye? Viszont ezért vigyáznunk is kell rá, nem szabad csak úgy pazarolni.
2: Nem. Vigyázni kell rá, mert a víz érték. Jusson eszetekben nem csak ma, hanem minden nap.
1: Bizonyám. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Műsorajánló következik.
3: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutáronként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 7-esen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
3: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Louis Láma kalandjai. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
8: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok. Kíváncsiak vagytok Louis Láma történetének folytatására? Akkor most figyeljetek, és fogadjátok szeretettel. Lovasné Kozma Anikó, Louis Láma kalandjai. 8. rész. Állatkerti kaland. Söpörfény városában egy koranyári reggelen Louis láma nyújtózott egy nagyot, és olyan hangot adott ki, mintha egy alvó hegy ébredezne. A kislány még aludt, a város azonban már mocorogni kezdett. A levegő friss volt, a fák levelein harmat csillogott, mintha valaki apró üveggyöngyöket akasztott volna rájuk az éjszaka során. Louis úgy döntött, sétál egyet, amíg mindenki felébred. Talán talál egy parkot, egy játszóteret, vagy csak egy különösen finom illatú bokrot. Ahogy haladt az utcán, egyre több furcsa hang ütötte meg a fülét. Csivitelés, brummogás, rikácsolás, sőt valahonnan egy hangos trombitálás is. Louis megállt. Ez meg mi lehet? Hümmögte. A hangok egy hatalmas díszes kapu mögül jöttek. A kapu fölött színes tábla lógott, rajta rajzolt állatokkal, hosszú nyakú, csíkos, pöttyös, tollas, ormányos lényekkel. Louis közelebb lépett. A kapu résnyire nyitva volt, belül gyerekek nevetése és izgatott beszéde hallatszott. A nagy ajtók ekkor teljesen kitárultak, és a családok egymás után kezdtek befele áramlani. Louis csak állt, és hallgatta a hangokat. Annyira elvarázsolta a sok ismeretlen zaj és illat, hogy észre sem vette, mennyi idő telt el. Egyszer csak azon kapta magát, hogy már a kapu előtt toporog, mint a gyökeret vert volna a lába. Hát, talán, csak egy kicsit benézek, döntött el végül. Ekkor lépett ki a kapun egy kedves gondozó, kezében vödörrel, amelyből friss széna illata áradt. Jó reggelt, mondta mosolyogva, te meg honnan kerültél ide? Louis megemelte a fejét, és kíváncsian körülnézett. Mi ez a hely? Ez az állatkert, válaszolta a gondozó. Itt sokféle állat él, mind más, de mind különleges. Louis füle megmozdult. Talán itt senki sem fog furcsán nézni rám, gondolta. Louis kíváncsian belépett. Az ösvény kanyargott a fák között, padok álltak itt-ott, és minden kifutó mögül újabb és újabb hangok hallatszottak. Olyan volt, mintha a világ összes állata ide költözött volna egyetlen nagy parkba. Elsőnek egy csapat rózsaszín madarat látott meg. Hosszú lábuk volt, majdnem olyan hosszú, mint neki, csak sokkal vékonyabb. Tolluk halvány rózsaszínben ragyogott a napfényben, mintha valaki eperhabba mártotta volna őket. Mindegyikük csak az egyik lábán állt. Louis pislogott. Hümmögött. Miért álltok fél lábon? Az egyik flamingó lassan felé fordította a fejét, és kíváncsian végigmérte a látogatót. Mert így kényelmes, válaszolta nyugodtan. A másik flamingó is felé fordította a fejét, mintha nagyon fontos dolgunk gondolkodna. Csak pihentetjük. Egy egész lábat? Döbbent meg Louis. Nálunk a fáradtság két lábon szokott járni, ezért inkább mindkettőt pihentetjük. Megpróbálta utánozni őket, felemelte az egyik lábát, egyensúlyozott, billegni kezdett, a nyaka jobbra-balra kígyózott, a fülei köröztek, mintha segíteni akarnának. Aztán megbillent, és hopp! Gyorsan visszatette a lábát, mielőtt teljesen kibillent volna. Hú, ez túl bizonytalan, nekem két lábon jobb. A flamingók halkan kuncogtak. Az egyik még a szárnyával is eltakarta a csőrét. Te biztos nem vízi madár vagy, mondta kedvesen. Nem, felelte Louis. De szeretnék barátokat. Ahhoz tollasnak kell lenni és fél lábon állni? A flamingók összenéztek. Nem, szó kell. Szó? Kérdezte Louis, mintha valami ehető dologra számítana. Mond, barát, formálta óvatosan. A szó kicsit akadozva jött ki, de megállt a levegőben, mint egy frissen tanult varázsige. Most kérdezd meg, játszunk? Játszunk? Ismételte, és a szeme is felcsillant. Így már menni fog, bólogattak a flamingók. Nem sokkal arrébb egy kis majom fejjel lefelé lógott egy ágról, és kíváncsian figyelte Louis-t, mintha még sosem látott volna hozzá hasonlót. A levelek zizegtek, az ágak hajladoztak alatta, mintha rugók lennének. Amikor meglátta Louis-t, hangosan felnevetett. Micsoda hosszú nyak! Rikkantotta. Louis nem sértődött meg, inkább körbejárta a majmot. Neked meg, hát, minden más hosszú. A majom hátra nézett a farkára. Tényleg, mondta büszkén, majd körbe tekerte vele az ágat, mint a bemutatót tartana. Az mire jó? Kérdezte Louis. Mindenre, felelte a majom, és meglóbálta magát. Nézd! A következő pillanatban pördült, hintázott, ugrált, vagy elegáns mozdulattal a földre érkezett, egyenesen Louis lábai elé. Mindketten megijedtek, aztán egyszerre nevettek. Játszunk? Kérdezte Louis, most már egészen bátran. Játszunk! Ekkor egy teknős is oda csoszogott. Olyan lassan, hogy Louis először azt hitte, egy kő mozdult meg. Ja, mondta a teknős. A majom már háromszor körbe szaladta őket. Játszunk együtt! A teknős bólintott. Jó, csak egy pillanat. A majom felnézett az égre. Szerintem addig meg is vacsorázunk. Louis viszont türelmesen megvárta. Amikor végre mindhárman egymás mellé kerültek, különös játék kezdődött. A majom ugrált, pörgött, lógott. Louis dobbantott, körbefutott, néha majdnem elesett. A teknős nagyon elszántan haladt előre. Néha összeütköztek. Egyszer a majom véletlenül Louis hátán landolt, és ott is maradt egy ideig, mert észrevette, hogy jó ott a kilátás. De amikor végül kifulladva megálltak, mindannyian nevettek. Nem ugyanúgy mozogtak, nem ugyanúgy beszéltek, nem ugyanúgy nevettek, de együtt voltak. A flamingók a háttérben figyelték őket, az egyik még tapsolt is a szárnyával. Amikor kifulladva megálltak és egymásra néztek, mind ugyanazt érezték. Barátok lettek. Louis boldogan fújt egy nagyot. Fú, azt hiszem, értem. Nem kell mindenkinek ugyanolyannak lennie. Nem kell ugyanúgy állni, ugrani vagy járni. Elég, ha van valaki, akivel együtt lehet nevetni. Louis a majomra és a teknősre nézett. Barát, mondta mosolyogva. Barát, ismételte a majom. A teknős lassan bólintott. Barát. Louis fülei elégedetten megrezdültek. Játszunk, kérdezte újra. És a játék folytatódott, mintha soha nem is akarna véget érni.
9: Jó reggelt, hétalgók!
10: Hasatokra süt a nap!
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

minden majom leesett az ágyról. Volt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na még egyszer, hányan voltak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mindenki kicsit tapsa végére.

0: Móra Ferenc, aranyalma aranyágon. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Aranyalma aranyágon, mi a legszebb a világon? Boci-boci tarka? Vagy a csengő rajta? Hosszú farkú szarka? Vagy a páva farka? Aranyalma aranyágon, mi a legszebb a világon? A vadrózsa bokra? A szivárvány csokra? Nevet anyarája, az ő Józsikája. Aranyalma aranyágon, mi a legjobb a világon? A sós kenyerecske, mekegi a kecske. A kövér legyecske, csicsergi a fecske. Aranyalma aranyágon, mi a legjobb a világon? Hajnali gyöngyharmat, a rózsa sóhajtgat. Nevet a kis Jóska, édesanya csókja.
1: Sziasztok, én Kádár L. Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bent a vízben a teknős

0: Ahogy a tavasz átváltott a nyárba, a nap egyre magasabbra emelkedett az égen, és a meleg sugarai bearanyozták a kerekerdő minden levelét. A kis tavacska vize melegebb lett. Már nem csak a halak lubickoltak benne, hanem a part menti nádasban a békák is. Brekektek vidáman reggeltől estig, brekeke! A fák lombja sűrűre nőtt, árnyékot adva az alatta pihenő őzikéknek, süniknek és a kíváncsi mókusoknak is, akik egyre többet futkostak ágról ágra. A méhecskék és a pillangók egész nap repkedtek a mező fölött, mert a nyári virágok, a margaréta, zsája, szarkaláb illatosan nyíltak. A réteken fürgén ugrándoztak a szöcskék és a tücskök, s estére már elkezdtek muzsikálni, mintha kis zenekar lett volna minden bokor alatt. A nyári esők is megérkeztek időnként. Rövid zápor, zivatar csattant, utána pedig párás, meleg levegő terjengett az erdőben. A madarak fiókái kirepültek a fészekből, és az anyjuk tanította őket, hogyan kell repülni és élelmet keresni. A kis tavacska partján ekkorra már magasra nőtt a sás, köztük vízisikló és gőte rejtőzött, alig lehetett észrevenni őket. A nyár közepén a nap olyan sokáig fenn volt, hogy még késő este is hallatszott a madárdal, a madárfütty és a békakórus végtelen koncertje. A szarvasok is előmerészkedtek alkonyatkor, szomjukat oltani jöttek a tóhoz, s közben figyeltek minden zajra. A nyár derekán megérett a sok-sok gyümölcs, édes pirosló cseresznye, a kicsit savanykás medgy, majd a sárga barack és az alma is beérett. A gyümölcsillat csalogatta a darazsakat és a cinkéket, és szívesen csemegésztek a gyümölcsökből. Az emberek ritkán jártak erre, így a természet zavartalanul élhette a maga életét. A nap forrón sütött, de az erdő mindig adott egy hűvös, békés helyet. A nyár a kerekerdő legélénkebb évszaka volt. Minden élt, mozgott, hangoskodott, mintha az egész erdő örömtáncot járna.
1: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem!

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és találós kérdést mondok. Figyeljetek csak! Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Szerintem nagyon közel járunk a megoldáshoz. Elmondom még egyszer. Szürke színű a bundája, hosszú, vékony farkincája, finom sajt a vacsorája, ravasz macska lesre állja. Mi az? Úgy bizony, az egér. Nagyon okosak vagytok. Miből találtátok ki? Igen, igaz, a sajt, meg a szürke bunda, meg a cica. Jól figyeltetek. Gratulálok!
2: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A róka meg a sajt. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
4: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép, holdvilágos éjjelen beszökött a gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. Össze-vissza járta a tyúkketreceket, disznólakat, mindenféle melléképületeket, de ennivalót magának nem talált. Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda ment a kúthoz, felállt a két lábára a kút mellé, s belenézett a kút vizébe. S akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt. Gondolkodott, hogyan mehetne ő oda be, hogy a sajtot megegye. Hamar ki is találta. Felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre. Mikor leérkezett a róka, észrevette magát, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett. Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz belőle. Hát egyszer egy farkas is bevergődött az udvarra, hogy az is keressen valami ennivalót. Az is összejárta a tyúkólakat, a disznólakat, jobbra-balra, erre-arra, de nem talált semmi ennivalót. Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Felállott két lábra a kút gárgyája mellé, s belenézett a kútba. Látja, hogy a vödörben ott van egy róka, s mellette egy nagy sajt. Azt mondja: ej, nyete róka koma, de jól van neked dolgodott. Nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit? Dehogy nem, farkas koma, adok biza, válaszol gyorsan a róka. Na de, hogy lehet oda bemenni? Azt mondja a róka. Másszál csak fel a fedelire kútnak, s ülj bele abba az üres vödörbe, s azt téged szépen behoz ide. Mert a róka tudta, hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön. Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a vödörből, és elfutott. A farkas látta, hogy be van csapódva, mert nem sajt, csak a holdvilág. De nem volt mit tenni. Ott kellett üljön reggelig, amíg megvirrat, s a gazda ment, hogy húzzon a marháknak vizet. Hát látja, hogy a vödörben egy farkas. Összekiabálta a szomszédokat, s azok jó kézbeliekkel összekerekedtek, kihúzták a vödröt, a farkast megverték, a bőrét eladták jó pénzért. Így volt, vége volt, mese volt.
3: A Róka meg a sajt című mesét hallottátok.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Arany János, családi kör. Előadja Mikó István. Este van, kiki nyúgalomba. Feketén bólingat az eperfalombja. Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mint a lába kelne valamennyi rögnek, lomhaföldi békák szanaszét görögnek. Csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel, óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel. Meg-megáll, körülnéz, most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó, a tüzelőfénye oly hívogatólag süt ki a sövéne. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benn a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas holdvilága. Egy eladó jánya tűzre venyigét rak, ő a legnagyobb, szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget. Héjából időnként tűzre tesznek sokat, az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjuk. Noha a fiú nem imádságon kapkod, jobban kedveli a verseket, nótákat. E félét csinálni maga is próbálgat. Pendül a kapa most, letevé a gazda, csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja. Kutat az apró nép, örülne, ha benne madár látta kenyér darabocskát lelne. Rettenve sikolt fel, amelyik belé nyúl. Jaj, valami ördög, vagy ha nem, hát kis nyúl. Lesz öröm, aludni se tudnak az éjjel. Kínálják erősen káposzta levéllel. A gazda pedig mond egy szíves jó estét, leül, hogy nyugassza eltörődött testét. Homlokát letörli porlepett ingével, mélyre van a szántva az élet ekével. De amint körülnéz a víg csemetéken, sötét arcredői elsimulnak szépen. Gondűző pipáját a tűzbe meríti, nyájas szavú nője mosolyra deríti. Nem késik azonban a jó háziasszony, illő, hogy urának ennivalót hozzon. Kiteszi középre a nagy asztalszéket, arra tálalja fel az egyszerű étket. Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, de a férj unszolja, gyer közelebb, édes. Jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Egy-egy szárnyat, combot nyújt a kicsinyeknek. De vajon kizörget? Nézd ki, fiam, sára, valami szegény kér helyet éjszakára. Miért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen? Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen? Visszajő a jányka, az utast behíván. Béna harcfilépbe sok jó estét kíván. Isten áldja meg a kentek ételét is. Így végezi a szót, meg az emberét is. Köszöni a gazda, része legyen benne. Tölts a tálba, anyjuk, ha elég nem lenne. Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb. Rá is állasz könnyen, bár szabódik elébb. Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, szomjukat a korsó csillapítja vízzel. Szavuk sem igen van az alatt, míg esznek, természete már ez a magyar embereknek. De mikor aztán a vacsorának vége, nem nehéz helyen áll a koldús beszéde. Megered lassanként, s valamint a patak, mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. Beszél a szabadság véres napjairól, a keble áttüzesül és arca felpirul. Beszél azokról is, szemei könyben úsznak, kikkel más hazába bújdosott, koldusnak. Elbeszéli vágyát hona szent földére, hosszú terhes útját, amíg hazaére. Az idős fiú is leteszi a könyvet, figyelmes arcával, elébb-elébb görnyed. És mihelyt a koldus megáll a beszédben, meséljen még egyet, rimánkodik szépen. Nem mese az gyermek, így feddi az apja. Rátekint a vándor, és tovább folytatja. Néma kegyelettel függnek a szaván, mind az egész ház nép, de kivált a leány. Ez mikor nem hallják, és mikor nem látják, pirulva kérdezi tőle testvér bátyját. Három éve múlik, hogy utána kérdez. Még egy esztendőt vár, nem megy addig férhez. Este van, este van. A tűz sem világít. Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit. A gyermek is álmos, egy már alszik éppen, félre billent fejjel az anyja ölében. Gyéren szól a vendég, s rá nagyokat gondol. Közbe-közbe csupán a macska dorombol. Majd a földre hintik a zizegő szalmát, s átveszi egy tücsök csendes birodalmát.
2: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, s amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmat kata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem parittyázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csigazsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanzsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott Zsiga, együltem be falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketében jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alábbvaló. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott a támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tojvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Halló, Dzsiga! Kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást! Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő. Már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásba vagyunk hivatalosak. Röpkedj, asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
0: Ez a Mesés reggel, Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
4: Képzeld, tegnap volt a szülinapom.
5: Jaj, hát Isten éltessen sokáig. Kaptál valami szép ajándékot?
4: Igen, kaptam egy nagyobb biciklit, mert az előzőt már kinőttem, és képzeld, kaptam egy nagy dobos csokit is, de azt bevittem ma az oviba, és mindenkinek adtam belőle egyet. Nagyon örültek a gyerekek, én pedig nagyon örültem, hogy megajándékozhattam őket.
5: Erre mondják, hogy jobb adni, mint kapni.
4: Tényleg? Pedig ajándékot kapni is nagyon jó.
5: Az bizony jó érzés. De amikor te adsz valamit másoknak, és látod, hogy ettől boldogok, az sokszor még nagyobb öröm.
4: Akkor ezért volt olyan jó szétosztani a csokit. Jobb is, mintha az egészet megettem volna.
5: Nagyon jó szívű vagy. Látod? Az öröm ilyenkor a sokszorosára nő.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

Valahogy úgy kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra

0: Egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
1: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
0: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
5: Műsorajánlót hallottatok.
6: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.

0: Fekete István. Történet egy kisfiúról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított. Titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt. Aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kis párnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített. Másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna. Jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kis párnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizeg

0: ett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat, biztosan behívták a konyhába, rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly neztelenül, hogy csak látni lehetett a hold fényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8:12. Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, delibláti homokpuszta. Most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem, és a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Míg a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már Göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni. Talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített széna mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott, tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam, tessék, édesapám, gyere, gyere, fiam, hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
1: A történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszkij zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszkij a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszkij végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
4: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a círmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban, tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangya forradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Azelől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagybecsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
2: Csukás mese rádió.
6: Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berosdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza meleg málé, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza meleg málé, de akkor kivág fát. Egy-kettő, Dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged. De fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teját, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kihűl. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és odament az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy két marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszélt, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkora rémisztő, tüzetokádó, fogcsattogató sárkányt még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marconas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába. Fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máli. Mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánkodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál, az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd, mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban állt. Lent a téren most a másik marconas oldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belerepüljön egy légy. Az egyik marconas oldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgyám, csak ért felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marcon a zsoldos üres jobb kezét. A susszerinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marcon a zsoldos beszélt. Bizony, most itt állunk kar nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik, aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét, így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
2: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó, magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó, köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsön adom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsön adom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ér rá vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
0: Csukás Mese Rádió.
3: A becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei tóhoz, vagy akár a Fertőtóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz. Nagyon hasznos és jó dolog az úszás. Csukás Mese Rádió.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb veréb gyerek, utoljára dugta ki Puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás, ki ügyesebben, ki sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát. Neki rugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, porban hempergőztek, pócsolya langyos vizébe lubickoltak, bujócskáztak a bokrok között. Amikor a nap lefelé indult égi útján, a veréb szülők magukhoz intették csemetéiket. Gyerekek, itt az ideje nyugovóra térni. Csapkodjatok jó erősen a szárnyaitokkal egészen addig, amíg a gólyafészket el nem éritek. Kapaszkodjatok meg az egyik kiálló gajban, s másszatok be a családi oduba. No, induljatok szépen! A veréb fiókák meglebegtették szárnyaikat, emelkedni kezdtek, s amikor elérték a gólyafészek oldalát, gyorsan bebújtak rejtekadó kuckójukba. Csippancs háromszor is nekilódult, mire veréb mama segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló, hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is. Nem tudok belőle kigabajodni, kelepelte a nagy madár.
5: Várj! Majd én segítek!
4: Ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára.
5: Köszönöm a segítséged!
4: Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kellemen a gólyafi.
5: Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva.
4: Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra.
5: Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk,
4: büszkélkedett Csippancs.
5: Ti meddig mentek majd?
4: Afrikáig, válaszolta kelemen.
5: Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl?
4: Kérdezte a veréb fióka.
5: Még annál is messzebb. Egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük,
4: válaszolta kelemen.
5: Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek,
4: kérte újdonsült barátját a kis veréb.
5: Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek,
4: kérlelte újdonsült barátját a kis veréb.
5: Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de...
4: De tudod mit? Jót tett helyébe jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal.
5: Jaj, de jó! Jaj, de jó, mikor indulunk?
4: Lelkendezett Csippancs.
5: A következő holtölte után kora reggel,
4: válaszolta kelemen.
5: Csippancs már alig várta az indulás napját.
4: Felröppent barátja hátára, kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis veréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal, a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal, és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találja szembe magát. Az idő gyorsan elrepült. Kelemen egyik reggel így szólt kis barátjához.
5: Gyere, indulunk hazafelé! Pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél.
4: Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett.
5: Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során?
4: Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
0: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, a Manógyár Zsiga Föstő Fest című meséjét szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne. A haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ eleji időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt. Budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom.
7: Hát, hogy gondolod, kedveském?
6: Nem tudom. Sírt a Bazsa Rózsa Mária. De másmilyen ruhákat akarok.
7: Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és oda ment a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér, alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott oda bent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, s a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribiszlibokrakat, a tyúkokat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsigafüstő már is az égre fogta ecsetjét, na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják,
6: nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga füstű haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok? Te vagy a füstű. Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok. És ezt mondja az ég is. Morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben,

0: aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafüstő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafüstő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenyebarna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsigafüstő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.
1: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
2: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
3: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.
5: Jaj, de szörnyű bánatban,
6: oh, jaj, jaj, jaj, jaj.
5: Bezárták.

0: lezárták az iskolát.
1: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Én Inkoz vagyok.
3: Én pedig Zokni. Inkoz, tudom, nem lábon hordanak minket, de picikét fura szagod van. Talán narancs?
2: Igen. Reggel indulás előtt magamra öntöttem a narancslevem, és hát nem volt időm lefürdeni.
3: Á, vagy úgy. No, majd ha hazaértünk. Erről jut eszembe. Te tudod, hogy egy kádat hány liter vízzel lehet megtölteni?
2: Tjúha. Biztos jó sok víz kell hozzá.
3: Körülbelül 265 liter.
2: 265? Tehát az rengeteg. Inkább zuhanyzom, ha hazaértünk. Azzal kevesebb vizet használok.
3: Ez egy jó gondolat. Ti se pazaroljatok. Fürdés helyett inkább zuhanyozzatok.
2: Na, azért néha egy kád víz megengedett.
3: Persze, csak figyeljünk közösen a vízhasználatra.
2: A bolygónk is megköszöni.
3: Ahogy mi is.
2: Igen.
3: És a víz is.
2: Hallgassatok minket legközelebb is.
3: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik.
4: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és búskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok. Bori Bont és Anni Pannit ugye ismeritek. És azt tudtátok, hogy Marék Veronika írta meg a történetüket? Marék Veronika, Bori Bont és Anni Panni. Egy szép nyári délután Bori Bont szamóca vadászatra indult. Magával vitte a kosarát is. Amint ment, mendegélt, egyszer csak megpillantott egy pár piros cipőt. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Ahogy tovább sétált, megint talált valamit. Egy kék inget. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Ballagott, baktatott, és újra talált valamit. Egy kerek szalmakalapot. Kié lehet? Nem tudom, de felveszem. Piros cipőt már találtam. Kék inget is találtam, kerek szalmakalapot is találtam, de szamócát még egy szemet se láttam. Odaért a tó partjára, s leült. Hirtelen meghallotta, hogy valaki sír. Ez Anni Panni hangja. Miért sírsz, Anni Panni?
8: Azért sírok, mert megfürödtem a tóban, és most nem találom a piros cipőmet, a kék ingemet és a kerek szalmakalapomat.
7: Akkor ne sírj tovább, mert én mindent megtaláltam. mondta Boriban. Csak szamócát nem láttam sehol. Hű, hogy örült Anni Panni? Gyorsan felöltözött és így szólt. Gyere velem, Boriban, én tudom, hol lehet sok-sok szamócát találni. Csuda jó helyre vezette Anni Panni Boribont. Addig szedték a szamócát, amíg be nem sötétedett. Akkor elindultak hazafelé. Tele lett szamócával a kosár, a kalap és a hasuk is. Így végződött a nagy szamóca vadászat.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
1: Sziasztok, Nonó vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: gyorsan még bemutatjuk a zenekar tagjait, vagy bemutatom. Basszus, ukulele játszott és énekelt Kis Zoltán. Gitározik a színpad közepén, de leginkább furjákon játszott, műsort vezetett, énekelt Kajos Zsuzsanna.
1: És végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni zenekarunk vezetőjét, aki most mandolinon játszott és gitározott és gyönyörűen szépen énekelt, és ő írta ezt az összes dalt, zeneszerzőnk Boros Tamás.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik, hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi, és te ki vagy?
2: Hogy? Én? Ki van itt? Én vagyok a szék.
1: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
2: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
1: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
2: Kölcsön kértek, válaszolta a szék,
1: és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
2: Mi az? Ki van itt? Ébredt fel a szék.
1: Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
2: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek.
1: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
2: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
1: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
2: Mi az, ki az? Ja,
1: ébredt fel a szék.
2: Hol is hagytam abba?
1: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
2: Csont, vágta rá a szék. Csont? Rögtent meg a kis csacsi. Mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
1: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
2: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
1: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
2: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
1: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
2: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
1: Hol?
2: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
1: Vár csak, ezt énekelte.
2: Dön, dön, dön, dön, dön, dön, éljen a bödön.
1: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
2: Vár csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por, por, por, éljen a csupor, ezt énekelte.
3: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
1: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
2: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
1: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó. Mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le. Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris, akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak, próbáljuk meg. Bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj, és elkezdett pislogni. 1 percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. 1 pislogás, 1 pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy 1/4 órát, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt 1000-nyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának 1 pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, 1 pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, 1 pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, 1 pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, 1 mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy 1 mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek, édes gazdám, mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi 1 pillanat. Szeretném látni a lehető leges legkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, hát, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, hát, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, hát bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi oda hívta a Tigrist. Na figyeljetek, mondta neki István. Ne gondoljatok arra, mennyi egy pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a Tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A Tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a Tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A Tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A Tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen. Majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
0: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Zátonyról a nyílt tengerre, fényét szórja messze-messze. Éjjel, ködben arra való, kerülje ki minden hajó. Mi az?
2: Ez a világító torony.
3: Meg aztán van ám még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a spenót tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halálfej Joe!

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Szervusztok! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a Nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott, azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem, vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka szép csillag volt, bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt, de tetszett nekem, zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe, elővettem. Mutasd magad, te kis csillag! Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. Akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járt a helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor, ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem, és rejtegettem a szívemben. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt, de titok. Ne áruljátok el senkinek.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

is vezetni. Miért pont úthenger? Sose értettem, mert nyáron abban a nagy melegben, mikor aszfaltoznak, büdös az aszfalt, meg meleg is van. Miért pont úthenger? Miért nem targoncát?

0: Na akkor most jön az úthenger vezető oktatás, fogjátok meg azt a kormányt, próbáljátok ki az ülést, ez nagyon jól rugózik, szuper. Az úthenger az egy nagyon-nagyon nehéz jószág, úgyhogy minden elén kerülő élőlényt ki kell kerülni, például ott egy katicabogár, szépen kikerüljük, úgy visszaszedjük egyenesben, nagyon jó. Figyeljetek, jön egy az első hupli rugó, térd rugó, hó-rup! Nagyon jók vagytok, még egy hupli jön, figyeljetek, hó-rup! Fantasztikusak vagytok. Akkor ott jön egy Tyrannosaurus Rex, az nagy állat, úgyhogy nagy kanyar. Szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá, szedd alá. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Nagyon jók vagytok. Most jön gorillát valami.
1: Kerüljük ki Iron Man.
0: Iron Man bármikor elrepül fölöttünk, de ebből az irányból kerüljük ki. Úgy, jók vagytok. Figyeljetek, most jön a legnehezebb. A fekvő rendőrt is el fogjuk simítani. Jól kapaszkodj meg a kormányba, és indulhat. Hó, rup, zuj, zuj, zuj, zaj, de zötyök, zuj, zuj, zuj, jaj, de zötyök, ez az út, de a végén ráz és sima lesz így. Most! Hú. Nagyon jók vagytok, és az utolsó hupli következett, hogyha ezt is elsimítottuk, akkor mindenki megkapja az úthenger vezetői engedélyét. Figyelem! Hó, rup. Fantasztikusak vagytok, dobjuk, reméljük, átmegy a kamerán keresztül. A kamerás bácsi is eltehet belőle.
1: Oda is dobok, oda is, is Debrecenre, Nyíregyházára.
0: Oké, okay. És mehetünk is tovább vezetni.

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Újratervezés.

delít fölül. Magasra száll a helikopter velünk, az egész világ kitárul nekünk.

tényévés után a fordulj balra, túl gyorsan mész, a göncöl szekérnél jobbra, túl gyorsan mész, most fordulj balra, mondom most.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Evejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalóz kapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Ne mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte, felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg! Jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavasz idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalóz hajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve. Sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt,
4: és a fal felé fordult.
5: Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést.
4: Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról.
6: Zsolti, alszol?
7: Nem,
4: válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja.
3: Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
4: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
3: Az én meséimet, az én kalózaimat,
4: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
3: Jó. Akkor kezd is el a mait.
4: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
1: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a kukások és a pékek kelnek a legkorábban? Így, ha te olyan gyerek vagy, aki nagyon szeret korán kelni, lehet, hogy ezek a foglalkozások könnyen mennének neked. Viszont ha te egyáltalán nem kelsz könnyen, sőt, sok időbe telik, mire reggel magadhoz térsz, akkor inkább legyél csillagász! Nekik nem kell korán kelni, viszont este ébren kell lenni, hogy jól meg tudják szemlélni az éjszakai égboltot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Szia!
2: Szia! Milyen az új póló?
1: Hát, nem igazán tetszik, de örülök, ha neked igen. Szerintem túl sárga.
2: Hűha! Ami a szíveden, az a szádom.
1: Ezt hogy érted?
2: Ezt a kifejezést azokra használják, akik őszintén, nyíltan megmondják a dolgokról a véleményüket.
0: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!

0: a Varjú dombon. Tarba Jede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti. Majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Az ám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótét lény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben foggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk egy jó szívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se késett, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bíz csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, egy sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: titok, za to salák zat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglehessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak, valahogy ilyesmi volt. Cidip-cidip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire, ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglehessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket. Ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás Manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mire volt a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Zelk Zoltán, versenyfutás. A csiga egyszer elhatározta, hogy meglátogatja rokonait. Csak hogy a csigarokonság nagyon messze lakott, 9 réten és 3 erdőn keresztül vezetett hozzá az út. Ezt megjárni pedig egy csiga élet is kevés. 3 nap és 3 éjjel törte a fejét a rokon szerető csiga, hogyan mehetne el mégis. Végül is elindult, de még nem a rokonaihoz, hanem az erdő polgármesteréhez, a farkashoz. Ez az út is fél napig tartott, pedig csak egy tisztást kellett megmásznia. Mikor odaért, nagy tisztelettel kidugta fejét a házából, és így szólt. Nagy az én kérésem, polgármester úr. Szeretnék elmenni a 3. erdőbe lakó rokonaimhoz, de hát hogy is indulhatnék én el olyan hosszú útra? Arra kérlek, add kölcsön a nyuszi fogatot. Talán még meg is hálálom a jóságodat. Ugyan már, mivel hálálhatnád meg? Nevetett a farkas. De mert tréfás kedvében volt, így folytatta. Nem bánom, kölcsönadom a nyuszi fogatot, ha előbb versenyt futsz velem a tisztás végéig. Ha hamarabb érsz oda, mint én, akkor annyit kocsikázhatsz, amennyi csak jól esik. No, hiszen, hogy ő versenyt fusson a farkassal. Nem is látja ő már soha a rokonait. Nagy búsan útra kelt hát, estére haza is ért, és szomorúan mesélte a feleségének, hogy milyen csúfot tett vele a farkas. Na hát, ha csak ez a baj, akkor sose búsulj, felelte a felesége. Versenyt fogsz futni a farkassal, és le is győzöd. A csiga azt hitte, hogy megbolondult a felesége, de hamarosan kiderült, hogy épp ellenkezőleg. Több esze van, mint valamennyi csigának, farkasnak együttvéve. Ide hallgass, én már holnap hajnalban elindulok, elbújok a tisztás túlsó felén, és amikor a farkas odaért, elkiáltom magam. Hopp, én már itt vagyok. Úgysem tud megkülönböztetni minket, és azt fogja hinni, hogy te vagy az. A csiga megüzente a farkasnak, hogy reggel kiáll a versenyfutásra. Így is történt. Reggel már ott állott a farkas és a csiga a tisztás elején. 1, 2, 3, indulhatunk, kiáltott a csiga, és neki rugaszkodott, mintha meg sem akarna állni a világ végéig. Ha a farkasnak se kellett több, nem nézett ő sem erre, csak szedte a lábait, és nekivágott a tisztásnak. De mielőtt a tisztás végére ért volna, már megszólalt a csiga felesége. Hopp, én már itt vagyok. No de ilyet, dörbögött a farkas. Hogy te előbb ide értél? Biztosan nagyon lassan szedtem a lábaimat. Szaladjunk most visszafelé, és ha megint te győzöl, akkor nem csak a nyuszi fogatot, hanem a polgármesterséget is neked adom. A csiga felesége persze nem kérette magát, ő is úgy tett, mint aki futni készül, aztán elbújt egy lapu alá. A farkas pedig futott lóhalálában, de hiába, mert a tisztás másik felén már ott kiáltott a csiga. Hopp, én már itt vagyok! Így lett a csiga az erdő polgármestere, és így lett az övé az erdő híres nyuszi fogata is.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, most én szavalok nektek. Devecseri László, marcipán apó nyaral. Itt a tavasz, jön a nyár, apu is csak erre vár. Nyaralni megy anyóval, s arra gondol hajóval. Miből legyen a hajó, egy cukrászhoz mi való, ácsolhatna deszkából, mindenféle jófából, ügyeskedne vasból, fémből, talán éppen sárga részből. Nem jó egyik, rossz a másik, bár hajóra szíve vágyik, nem tudja, hogy mit csináljon, a hajóhoz miként álljon. Hogyan készül fából, fémből, az említett sárga részből, nem ért hozzá, honnan tudná? A cukrász nem hajóács, s a hajóács nem cukrász. Cukrászok közt legjobb apó, marcipánból lesz a hajó, addig formált ügyeskedett, remek hajó kerekedett keze alatt. Feltették az autóra, így mentek a nyaralóba. Odaértek, megpihentek, Azután a vízhez mentek, szépen úszott a hajó, benne utazni nagyon jó. Szállt a vízen, úgy repült, örült, aki benne ült. Ám egyszer csak hattyúk jöttek, hajó köré települtek. Csipegették a hajót, bosszantották az apót. Heste, heste, menjetek inkább, máshol egyetek. Múlt egy veszély, jött a másik, a sirályhad nem cicázik. Marcipánból csemege, oda apó remeke. A hajó meg hasat szakadt, mutatóba alig maradt. Mire apó észbe kapott, sirályokhoz oda csapott, vízbe állt már sokáig, fel egészen nyakáig. Kievickélt apó anyó, oda lett a csodahajó. Mit csinálnak egész héten, egy kölcsönző van erészen. Bérelnek egy csónakot, így hajóznak jó nagyot.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugásmese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jöv vele egy szegény ember, s kéri könyörögve.
2: Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem.
1: A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek.
2: Áldjon meg az Isten,
1: hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jöv vele egy gyermek.
2: Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem.
1: A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jöv vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amikor még kicsi voltam. Ezt a mesét én is sokat hallgattam.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürgén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van, már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányan kiabált, csak úgy zengett az utca.
2: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
1: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúra fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai járust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz, addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
2: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
1: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
2: A csoda vigye el ezt a zacskót. Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Nincs más hátra, meg kell várni, hogy elolvad a számba. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
1: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
3: Hajjaj, ragad az a vacak.
1: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
2: Hm?
1: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habcibenőt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Festék tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött:
2: nem tudom elzárni, mert odaragadtam. És nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
1: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is.

0: tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládival. Ez az, ez lesz a bosszú, hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám, de amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette, mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. A polcon keresgélt, kutatott a linnomok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó Rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó Rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját, újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hivatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézte, nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztott a csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jó lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok, annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-balra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. Ha holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellette a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok, adta hét lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, segény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billegett, ballagott, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Elé veszi, belé fúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét! Lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de három csókért adok hármat is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak három cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcó visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak három csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, erdagatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten, nyulak pásztora, fogadj Isten földi! Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga, aztán kérdezte. Hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. Na, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögatta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcu neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt három üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Hallgass, ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a három üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy ide jött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúfságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, s akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
1: A Király és a Bognár című mesét hallottátok.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, rebdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva, fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást. A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, rebdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek,

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom, aki látja károm, fizesse meg mákom.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész álló nap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszát, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem, hogy ha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Ijesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszén. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába.
3: Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma, és a szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik.
3: Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen,
0: mondta a róka.
2: Mégis mivel fizessek?
0: Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
3: Ha van ököröd, van tyúkod is. Ezek éppen megteszik.
2: A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen.
3: Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre.
0: Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek.
3: Elbújjak ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásznak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal.
0: A szegény embernek tetszett a róka terve. Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, és már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve.
3: Jött is nem sokára, és minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, és kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el.
0: Az pedig szívest örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot.
3: Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka. Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre. Atyar Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
3: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, és agyon ütötte a medvét.
2: Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében.
3: Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére.
0: Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt.
2: Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki.
0: Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vonyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt.
2: Hívd vissza a kutyáidat, öreg!
3: Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád,
0: válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott.
3: Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok. Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember jót nevetett magában.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A vasorrubába. Élt egyszer egy favágó a falu végén, akinek annyi gyereke volt, hogy már maga sem tudta fejben tartani. De ha ez nem lett volna elég, a tetejében még szegények is voltak, mint a templom egere. A gyerekek már annyira lesoványodtak, hogy egy könnyű fuvallat is ledöntötte őket a lábukról. Búsult is a favágó, és egyre azon törte a fejét, hogyan tartsa el temérdek gyermekét. De a szegény ember bizony nem értett máshoz, csak a favágáshoz. Így egy nap fogta fejszéjét, és elindult a rengetegbe, gondolta szerencsét próbál, lesz, ami lesz. Ment, mendegélt a sűrű erdőn keresztül, de egy hét alatt egy árva lélekkel sem találkozott. Már éppen azon tanakodott, hogy visszafordul, amikor a terebélyes fák közt a távolban megpillantott egy gyengén pislákoló lángot. Megörült a szegény ember a világosságnak, menten el is indult a fény irányába. Mikor közelebb ért, látta, hogy egy rozog a viskó áll az erdő közepén, és annak ablakából szűrődött ki a fény. Körbenézett, de nem látott senkit a ház körül, hát bekopogott az ajtón. A kopogásra nem jött felelet. Így a favágó némi várakozás után úgy döntött, megnyit a konyhóba. Igencsak elcsodálkozott, mikor a szoba közepén egy mindenféle finomságokkal megrakott, terített asztal várta. Még sosem látott ennyi ételt egy asztalon, de a gazda beleegyezése nélkül nem mert hozzányúlni. Körbejárta az aprócska viskót, benézett minden szobába, szekrénybe, az ágy alá, szólongatta a háznépét, de senkit sem talált. Végül úgy döntött, neki lát az ételnek, de éppen csak eszik valamit, hogy ne halljon éhen. Ám úgy elmerült a különféle ízekben és illatokban, hogy észre sem vette, majdnem az egészet felfalta. Mikor aztán jól lakott, előhúzta pipáját a zsebéből, és rágyújtott. Amint ott pipázgatott, kényelmesen a széken, egyszer csak eléugrott egy fekete macska. Ennek nem lesz jó vége, gondolta magában a favágó, de a macska egy pillanat alatt eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Aztán hirtelen a semmiből megjelent egy vénséges vén boszorkány, akinek a ronda vasorra a földet seperte. Megijedt a favágó, hisz rögtön látta, hogy magával, a vasorrú bábával van dolga, aki, ha kell, az ember gondolataiban is olvas.
2: Jól teszed, ha félsz tőlem, favágó. Bizony, én vagyok a vasorrú bába, az ördögnek az anyja, dörögte félelmetesen az asszony. Nem sokára hazaér a fiam, hogy elvigyem magával a pokolba. Ha jó kedvében találod, talán meghagyja az életedet.
1: A favágó kétségbe esett. Mi lesz a gyerekeimmel, ha én meghalok? Ki gondoskodik majd róluk? Könyörülj rajtam, vasorrú bába! Rimánkodott az ember.
2: Talán elengedhetlek, de csak egy feltétellel, válaszolta a banya.
1: Megteszek bármit, csak hadd lássam a gyerekeimet, vágta rá a favágó.
2: Hát akkor vigyél engem is magaddal, és majd leszek én a feleséged. Veletek fogok élni, és gondoskodom a gyerekekről, válaszolta a vasorrú bába.
1: A favágó tudta, nincs más választása. Vagy beleegyezik az alkuba, vagy a halál várja. Így hát rábólintott a dologra, és zsákokba gyűjtötték az összes ételt, amit a kunyhóban találtak, majd fogtak még egy zsákot, azt pedig telerakták arannyal és ezüsttel. Így vágtak neki az útnak a favágó meg a vasorrubába egy jól megrakott szekérrel. Már jó ideje mendegélhettek, mikor végre megálltak pihenni egy tisztáson. Elővették az elemózsiát, aztán leültek a fűbe, hogy megvacsorázzanak. Egy kis borocska is jutott a vacsora mellé, és a favágó észrevette, hogy az öreg asszony egyre jobban elálmosodik tőle. Megvárta hát, míg elalszik, majd fogta a fejszéjét, és akkorát csapott a banya orrára, hogy az menten ketté törött. Felüvöltött fájdalmában a vasorrubába, de hiába kapálózott, nem tudott felkelni, mert az orrában volt minden varázsereje. Látta ezt a favágó, és gyorsan hátára kapta a zsákot, amiben az arany meg az ezüst volt, aztán futott, ahogy bírt. Hanem a vasorrubábának az orra akkorát kongott, hogy még az ördög is hallotta a pokolban. Az pedig olyan égtelen haragra gerjedt, hogy semmi sem állhatta útját. Rögtön a favágó után eredt.
3: Most méged van, te favágó!
1: Kiabálta utána az ördög. A favágó meg csak futott, futott, ahogy a lába bírta, és végül előbb ért az udvarába, mint az ördög. Ám egy szempillantás múlva a gonosz utolérte, és a nyakánál fogva elcsípte a szegény embert. Hanem a favágó gyermekei egyszer csak mind kiszaladtak a házból, és boldogan ugrándozva vették körül apjukat. Ugyanis azt hitték, hogy a favágó az ördöget hozta nekik vacsorára, és egyik sem akart lemaradni az óriási lakomáról. Az ördög, látva a gyereksereget, bizony jól megijedt. Azt gondolta magában.
3: Ezek elevenen fel foglak falni, ha itt maradok.
1: Kérte a favágót, könyörüljön rajta, s az jó kedvében elengedte. Az ördög meg úgy futott, hogy csak úgy porzott az országút utána. A zsákaranynak hála, a szegény favágóból pedig olyan gazdag ember lett, hogy többé sosem volt gondjuk a vacsorára.
4: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk csüt. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk csüt.
0: Mesés délelőttet. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kop, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás, kap ferrája, úgyis te vagy a gazdája.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egyszerűen imádom a rétest. A túrósat, a medgyeset, a mákosat, a barackosat, a gesztenyéset, és még sorolhatnám. És nem csak enni szeretem, de sütni is nagyon szeretem, úgyhogy most süssünk együtt rétest.

a kecskekörmök. Tudjátok, gyerekek, mi az a kecskeköröm? Biztos léptetek már rá a Balaton partján ezekre a kis kövecskékre, melyek pontosan úgy néznek ki, mintha kecskekörmök lennének. No, ma elmesélem a történetüket. Réges-régen, több száz évvel ezelőtt, a Balaton partján nyaralók és strandok helyett bizony csodaszép virágos rétek terültek el, ahol olyan sűrűn és magasan nőtt a fű, hogy el lehetett tévedni benne. Lakott arrafele egy gonosz, vénséges vénasszony, akinek nem volt egyéb vagyona, mint egy kecskenyája. Mindig ott legeltette őket a dús füvű réteken, s milyen szépek voltak azok a kecskék. Büszke is volt rájuk a vénasszony. Mindenkinek, aki szembe jött vele, eldicsekedett a csodaszép kecskenyájról. Ilyen szép állatokat még nem látott a világ? Sejmes a szőrük, jó a foguk, hát még a tejük? Egyszer aztán éppen arrafele hajtott a nyáját egy szépséges kecskepásztor leány. És úgy megtetszett neki a Balaton vidéke, hát még a gazdag legelők, hogy úgy döntött, letelepedik. De nem akármilyen kecskéi voltak ám a lánynak. Mindnek sejmes aranyszőre volt, s csillogó aranykörme. Hogy irigykedett a vénasszony a lány kecskéire? Attól kezdve, hogy megpillantotta őket, egyre csak az járt a fejében, hogy meg kell szereznie a kecskéket. Éjjel-nappal azon törte a fejét, vajon hogyan tehetne szert az aranytól vakító állatokra. Eközben a leány mit sem sejtve töltötte napjait a Balaton partján. Ha nem a kecskéivel volt elfoglalva, olvasott, úszott, sétálgatott. Élvezte a napsütést. De az öregasszony közben kieszelt egy tervet. Hogyan szabaduljon meg a lánytól, hogy övé legyenek a ragyogószőrű állatok? Lement a pokolba, barátjához, az ördöghöz, hogy a segítségét kérje. Kedves ördög, emlékszel még rám, régi barátnédra? Egy szívességet kérnék tőled. Nem messze tőlem él egy leány, akinek a kecskenyája aranytól fénylik. Az kellene nekem minden áron. Az ördög persze belement a dologba. Úgy is régen tört már borsot az emberek orra alá. Kezet fogtak, majd felmentek együtt a föld színére. Ott aztán az ördög olyan széles árkot húzott a parton, elválasztva a lányt az aranyos kecskenyájtól, hogy azt senki át nem léphette. Ráadásul olyan mély volt, hogy az alja a pokolban végződött. De az ördögnek ez mind kevés volt. Olyan hatalmas vihart korbácsolt vasvillájával, hogy még a hegyek is beleremegtek az égzengésbe. Szegény lány próbált menekülni a méteres hullámok elől, de azok minduntalan útját állták, s végül az egyik belesodorta a mélységes mély áramba. Ott érte a végzet. Most aztán örülhetett a gonosz boszorka, így már könnyen megkaparíthatta az aranykecskenyájat. El is indult, hogy befogja őket, de azok mind elfutottak előle. Úgy szerették az állatok a leányt, hogy mikor meghallották a sikoltozását, mind feléje rohantak. Közben az asszony próbálta visszafordítani, terelni őket, kiabálta, hogy csak bírt, de hiába. Az aranyszőrű kecskék mind odavesztek az árokba. Akkor a vénasszony próbálta menteni a menthetőt, távol tartani saját nyáját a hullámzó víztől. De hiába kiabált, azok csak követték aranyszőrű társaikat, s végül ők is odavesztek a habokba. Az öregasszony ott állt megsemmisülve a parton. Siratta a nyáját, meg a saját bolondságát.
Ám nem kellett sokat várni, s egy hullám őt is elragadta. Így esett, hogy mindkét nyáj odaveszett, s nem maradt meg más a kecskékből, mint a körmük. Az idő múlásával megkövesedtek, s még mindig ide-oda hányja őket a magyar tenger.

0: A banya. Élt egyszer egy szegény ember, akit három fiúval áldott meg a sors. Noha nem bővelkedtek ételben, azért mindig került némi falat az asztalukra. Mikor aztán a fiúk elérték a legénykort, éppen egyszerre úgy döntöttek, hogy bizony feleséget szeretnének. Ám az apjuk türelemre intette őket. Lassan a testtel, egyszerre csak egy. Menjetek világgá, és aki a leggyönyörűbb szálvirággal tér haza, ő lehet az első közületek, ki megesküszik, mondta az öreg, és a fiúk elindultak, hogy megkeressék a legszebb virágszálat. A két idősebbik már régóta udvaroltak két falubéli lánynak, így ők nem mentek messze. Mindegyik a mátkájától hozott egy-egy szép csokor virágot. Ám a legkisebbnek nem volt kedvese. Így az szomorúan vette nyakába a világot. Nem sokára egy sűrű erdő keresztezte útját. Keresztül vágott rajta, s közben azon gondolkozott, hogyan kerít magának feleséget. Mikor egyszer csak az erdő közepén megpillantott egy csodaszép palotát, melyet még annál is szebb virágos kert vett körül. Bár csak leszakíthatnék egyet, gondolta magában. S mintha meghallotta volna a sóhaját, egy banya lépett ki a kapun.
1: Hát te mi áradban erre, hol a madársé jár?
0: Kérdezte, s a fiú elmondta neki a bánatát.
1: Hát ezen könnyen segíthetünk. Gyere csak utánam, s válasszuk ki a legcsodásabb virágszálakat.
0: Majd magával vitte a virágok közé a fiút. Miután kiválasztották a legszebbeket, a banya lelkére kötötte, hogy máskor is hozzájöjjön segítségért. Ezután elbúcsúztak egymástól, s az ifjú visszament a faluba, ahol minden száj tátva maradt a csokor láttán.
1: No, fia, nem kérdés, tiéd a legszebb virág, tiéd lesz az első házasság, mondta a szegény ember.
0: De bizony az idősebbek nem hagyták annyiban a dolgot, addig rágták az apjuk fülét, míg az beleegyezett egy újabb próbatételbe. Aki a legszebbik kendőt hozza nekem, az választhat először feleséget.
2: Az idősebb fiúk már mentek is a választottjaikhoz, s onnan hozták a kendőket. A legkisebbik pedig most már egyenest a banyához ment az erdőbe.
1: Most miben lehetek a szolgálatodra, fiam?
0: Kérdezte a banya, amikor megpillantotta az ablakból.
2: A legszebb kendőt kell elvinnem édesapámnak, hogy elsőnek házasodhassak, mondta a fiú.
0: A banya bólintott egyet, s kisvártatva egy fényesen csillogó aranykendővel lépett ki a palotából.
1: A fiú talán még sohasem látott ilyen gyönyörűséget, ismét megköszönte a segítséget, s visszaindult a faluba. Hogy irigykedtek rá megint a bátyai, mert az ő kendőjénél egyik sem hozott szebbet. Apja már is kihirdette, hogy ő nősülhet elsőnek.
0: De testvérei most sem nyugodtak, és rávették apjukat, hogy tegyenek még egy próbát. Most mindenkinek a választott leányt kellett bemutatnia, s az ő szépségük döntött.
1: Na,
0: most aztán igazán örülhettek az idősebbek, hisz nekik volt már kedvesük, de az öccsüknek nem. Búslakodott is a legkisebbik. A banyát mégsem viheti bemutatni. De mivel nem volt jobb ötlete, a banyához ment az erdőbe.
1: Miért búsulsz így, fiam?
0: Kérdezte.
1: A legszebb leányt kell hazavinnem, különben nem házasodhatok meg, felelte szomorúan. Ne bánkódj, édes fiam, majd én segítek rajtad, mondta a boszorka, és behívta a kastélyába. Akkora volt belül a palota, hogy egy egész falu elfért volna benne,
2: de mégiscsak egy nagy kályha állt a terem közepén. Akkor a vénasszony így szólt.
1: Gyújts be a kályhába, de vigyázz, mert félelmetes szörnyek fognak kiugrani belőle, de te csak állj nyugodtan, míg ki nem ugrik a legcsúfabb, akinek egy óriási kulcscsomó van a szájában, tele 100 meg 100 kulcssal. Azt ki kell tépned az állkapcsa közül, s a többit majd meglátod,
2: mondta a banya, és otthagyta. A fiú pedig összeszedte minden bátorságát, és elkezdett rönköket dobálni a kályhába. Egyre nagyobb tűz kerekedett, majd hirtelen a lángok kicsapták az ajtaját, és sorban ugrottak elő a mindenféle szörnyek. Még nem ott állt a legény előtt a legnagyobb és a legcsúfabb kulcsokkal a szájában. A fiú tüstént odaugrott, és kitépte a kulcsokat, és abban a pillanatban a szörnyek mind gyönyörű szép hajadonokká változtak. A fiú nem hitt a szemének, csak mikor az egyik megszólít.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken. Műsor

0: ajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok. És most én olvasok nektek mesét. Lázár Ervin, a Manógyár. A csomagmese. Rutoldó fölmászott a nagy szederfára, és átnézett Tupakka kertjébe.
3: Na hát, ez vérlázító,
2: morogta.
3: Még mindig jó kedvű.
2: Valóban. Tupakka odaállt a nagykontyú fák meg a hegyke vetemények között, eléggé vérlázítóan derűs volt. Vérlázító mosoly virágzott, vérlázító bajsz alatt. És kilométeres szakála is vérlázító vidáman fodrozódott a szélben. S ha mindez csak ma volna így, ki bánná? De hogy 365 éve egyfolytában, kettelve tesz-vesz a kertjében. Kever, kavar, fütyörészik, brummog, dalokat döngicsél, ás, kapál, veteményez, szüretel, olt, nyers, forgat, tölt, hurul, és derűs, mint egy szeptemberi délután.
3: Na, ebből elegem volt, mondta magának Rutoldó. Hogy valaki, aki eredendően mérgő, morgó, zsörtölődő, házsártos vénység 365 évig derűs legyen, az mégiscsak sok. Majd teszek én a te jó kedvedről.
2: Rutoldó arca villogott, mint egy nyári zivatar. Aztán hangosan elnevette magát. Macska ügyesen lekúszott a nagy szederfáról, fölkapott egy icurka-picurka kavicsot, és dolgozni kezdett. Az icurka-picurka kavicsot beletekerte egy papírszalvétába, s szalvétástól beletette egy gyufás dobozba. A gyufás dobozt ragasztószallaggal körültekerte, nehogy egykönnyen ki lehessen nyitni. Elővett 10 ív hófehér csomagolópapírt, beléjük csomagolta a gyufásdobozt, az egészet jó erősen átkötötte 10 méter cukorspárgával. Előkotort egy papírdobozt, belehuppantotta a 10 méter cukorspárgával átkötött csomagot, a papírdobozt leragasztotta. Beletekerte 20 lepedő nagyságú ultramarinkék műanyag fóliába. A műanyag fóliára rátekert vagy 50 méter alumínium drótot, s az összedrótozott batyút betette egy jókora vékába. A vékát leborította egy lazsnakkal, a lazsnakot zsákvarró tűvel hozzávarta a véka szájához, s egyúttal boldogan sóhajtott egyet. Na! Aztán előkerítette tintaceruzát, megnyálazta, és nagy ákon-bákon betűkkel ráírta a lazsnakra. Tupakka. És kisebb ákon-bákon betűkkel. Tartalma kincs. És már vitte is a postára. Másnap viszi ám a postás a csomagot Tupakkának. Rutoldó úzsgyi föl a nagy szederfára.
3: Dörzsölgette a kezét, jókat vihorázott. Na, majd mindjárt elpárolog a te nagy 365 éves derűd.
2: Tupakka a csomagot letette a kertje közepébe. Megnézte jobbról, megnézte balról. Aztán hozzákezdett. Fogott egy nagy ollót, levágta a vékáról a lazsnakot. Kiemelte az ultramarinkék műanyag batyút, letekerte róla az 50 méter alumínium drótot. Lehámozta a 20 műanyaglapot.
3: Na most üti meg a guta,
2: gondolta Rutoldó, amikor Tupakka a leragasztott papírdobozhoz ért. De Tupakka oda se neki, szép nyugodtan levagdosta a ragasztó szalagokat a papírdobozról. kiemelte belőle a cukorspárgával átkötözött csomagot, türelmesen kibogozta a csomót, és a 10 méter cukorspárgát takaros gombolyagba tekerte. Egyenként leszedegette mind a 10 év hófehér csomagolópapírt, még arra is vigyázott, nehogy beszakadozzanak.
3: Na most, reménykedett újra Rutoldó. Csak elfutja a pulyka méreg, amikor megtalálja a ragasztószalagokkal körültekert gyufás dobozt.
2: De ezúttal is tévedett. Tupakka a legnagyobb nyugalommal bajmolódott a skatulya kiszabadításával. Kinyitotta, kitekergette a papírszalvétát, és már is ott feküdt a tenyerén az icurka-picurka kavics.
3: Na, durranj már szét a méregtől, biztatta Rutoldó.
2: És majd szétdurrant a méregtől odafent a nagy szederfán, mert Tupakka nemhogy szétdurranni nem akart, hanem éppenséggel fülig ért a szája. Olyan boldogan mosolygott, hogy ahhoz képest az elmúlt 365 év derűje kókadozásnak tűnt. Na végre, csak hogy megvagy, kiáltott Tupakka, és a szívéhez szorította az öklébe zárt kavicsot.
3: Mi az ördög van meg? Mit örül ez ennyire egy kavicsnak?
2: Dühöngött Rutoldó, és majd leesett mérgében a nagy szederfáról. Tupakka fogott egy áshoz, gödröt ásott, beleejtette a kavicsot. Vagy talán nem is kavics volt. Betemette. A lajt nagyságú öntözőkannájában hozott egy kutnyi vizet. Rázúdította az elvetett kavicsot. És Rutoldó döbbenten látta, hogy megmozdul a kavics fölött a föld. Kidugja a fejét egy zöld hajtás. Szemmel láthatóan nő. Már Tupakka térdéig ér. Már magasabb is, mint Tupakka. Semmi kétség, ez egy fa.
3: Oda néz!
2: Már magasabb, mint a kert legöregebb fája. Már magasabb, mint a nagy szederfa. Oda néz, csak nő, szakadatlan. Már majdnem az égig ér. Karélyos levelein csodák világítanak. Mesék szikráznak. Nevetés hallik felőle. Sírás, folyók csobogása, erdők zúgása. Városok villannak fel a leveleken. Kastélyuk, udvarházak, hegyek, völgyhajlatok. Zúgott a fa diadalmasan.
3: A fene egye meg, morgott Rutoldó. Már a kavicsokban sem lehet megbízni.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor, mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Yeah.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra.
4: Bár csak kilátnék a sövényen,
3: sóhajtott bánatosan Nyuszóka.
4: Miért?
3: Kérdezte az anyukája.
4: Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül.
3: Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi.
4: Igen, nagyon,
3: lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált. Megengeded? Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen.
4: Anyuszi odament a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra,
3: majd egy még magasabbra.
4: Nézd, ott egy ösvény,
3: kiáltotta Nyuszóka.
4: Azon pedig egy mókus.
3: Szia, köszönt barátságosan a kis állatnak.
4: Szia,
3: köszönt vissza mókuska.
4: Miért vagy fent a fán?
5: Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött,
3: felelte Nyuszóka.
5: És igazam is volt. Szeretnél velem játszani?
3: Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak. És itt véget is érhetne ez a történet. De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett.
4: Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz?
3: Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült.
4: Hiha!
3: Csodálkozott el Nyuszóka.
4: Mi ez?
3: Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. Elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig.
4: Jó hatalmas a világ, ugye?
3: Kérdezte.
4: Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni.
3: Lassan ereszkedni kezdtek.
4: Nézzétek, mutatta Nyuszóka, ott a kertünk. És a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam mókuskát, minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni.
5: Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint mókuskával.
3: Hát persze, felelte Anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Sziasztok! Eltaláló feltaláló vagyok. Tudjátok, az M2 gyerekcsatornáról. Fogadjátok szeretettel a következő mesét. Erdődi Attila, Borz a feltaláló. Borz feltalálta a rollert. Sokat agyalt, míg kész lett. Tervrajzot is készített, amit maga tervezett. Van váza is kereke, kormánya, hasznos fékje. Bemutatót is tartott, mindenki csodálkozott. Rajta állva gurullám, rollerében csodát lát. Nem koptatja a lábát, hű de frankó találmány. Így kíméli is magát, két keréken gurul már. Nagyon gyorsan haladám, látszik rajta, hogy vidám. Lett belőle őrület. Borz Peti meg híres lett. Mindenkinek az kellett, gyereknek és felnőttnek. Tisztáson, az erdőben lett ügyességi verseny. Építettek is pályát. Rajta zebrát és lámpát. Tanulták a közlekedést, tompája működését. Van rajta kör és bóják, könnyű, nehéz akadály. A próbát sokan kiállták, nevetés nélkül sem bírták. Volt, aki bíz fejre állt. Láttak néhány mutatványt. Erdő jó kedvtől hangzott. Ki vett, van neki. Boldog. Dicsérik sokan a borzot. Rollere siker lett a világon.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
4: Hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Márha tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most együtt, mint a 100 sebesi, szépen szóló szép sípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szép sípszót, mint a 100 sebesi, szépen szóló szép sípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van.

0: kedvet.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Szervusztok, Busavárkuti Melinda vagyok, Mogyoródon tanítok egy általános iskolában. A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatán első helyezést értem el. Ezt a mesét hoztam most el nektek, fogadjátok szeretettel. A zöld sapka. Ezt a mesét képzeljétek el, én írtam. Egyszer valahol, az óperenciás tengeren túl, a tölgyerdő szomszédságában, de lehet, hogy csak itt a szomszédkert rejtekében élt Kalagonya úrfi, a zöld sapkás kismanó. Sapkája végén egy kis fehér gombolyag üldögélt. Ebben persze semmi különös nem lett volna, hiszen sok ilyen sapka létezik a világon. De ez az egy mégis különleges volt. Amikor fejére tette a kismanó, és a bojtot egyszer jobbra billentette, utána meg balra, csodákkal lett tele a kert. Harmadcseppekkel muzsikált, levelekkel táncolt, sőt, ha akart, vidám parkot varázsolt a barátainak. Egy szép tavaszi reggelen a kismanó szokás szerint felkelt, nagyot nyújtózott, és már előre örült a szépen induló napnak. Azt tervezte, hogy elhívja a barátait, egy hatalmas tavat varázsol nekik, ahol kedvükre lubickolhatnak majd. A varázslathoz szüksége lett volna sapkájára, de azt sehol nem találta. Kereste ház az egzugában, a virágos ládikában, megnézte a füle mögött a kis polcon is. Megkérdezte az almafát, a kertben nyíló tulipánt, a hétpettyes katicát, de a sapkáról senki nem tudott. Galagonya olyan keservesen sírt bánatában, hogy a nap alig bírta felszárítani könnyeit. Lassan beesteledett. Hold bácsi bandukolt föl az égre. Nagyon öreg volt már, szemüveget kellett viselnie, hogy lássa a földi dolgokat. A kismanó hamar elaludt, úgy kimerítette a nagy szomorúsága. Álmában valaki megszólította. Kedves barátom, lehet, hogy én tudok neked segíteni. A nap elmesélte bánatodat, igaz, a szemüvegem nem volt rajtam, mert azok a huncut csillaggyerekek megint elvitték, tudod, szeretnek doktorosat játszani, ahhoz kellett nekik. Szóval nem jól láttam, de feltűnt, hogy valaki ének idején kiszalad a házadból, és Bergen-Gócia felé siet. Csodálkoztam is, mi olyan sürgős neked, hogy ének évadján útnak indulsz. Galagonya álmában is tudta, hogy az öreg hold volt az, aki elmesélte, mit látott. Másnap reggel nem sokat gondolkozott azon, hogy mit tegyen. Elszaladt Elszabóhoz, hogy tarisznyát varrasson a nagy útra, Nyimnyampék pedig pogácsával kedveskedett neki. Felvette a legkényelmesebb csizmáját, elköszönt a barátaitól, és útra kelt. 7 nap, 7 éjszaka vándorolt a tölgyerdőn keresztül. A zsebeit jól megtömte makkal. Amikor az óperenciás tengeren élő kurtafarkú malackához ért, elmesélte neki, mi járatban van errefelé. A kis malac azonnal segíteni akart Galagonyának. Beültette a ladikjába, és átevezett a tenger túloldalára, ahol már az út egyenesen Bergen-Góciába vezetett. A kismanó kiszórta a zsebéből a sok-sok makkot, 2 megtartott magának, és így szólt. Köszönöm a kedvességedet! A kismalac nagyon boldog volt azért is, mert segíthetett, és azért is, mert nagyon szerette a makkot. Megígérte Galagonyának, hogy amikor majd visszatér, süt neki egy szép makkal díszített tortát. Jár szerencsével, kismanó! Búcsúzott el a kismalac. Galagonya vinálman mendegélt tovább. Egy dombtetőre érve megpillantotta Bergen-Gócia tornyait. Éppen vásárt rendeztek a várban, így a nagy tömegben észrevétlenül beosonhatott a vár kapuján. Csak szaladt, maga sem tudta merre. Egyszer aztán arra lett figyelmes, hogy hiába szalad, a lába nem viszi előrébb. Nagyon megijedt, és amikor oldalra fordította a fejét, egy szeplős arcú, mosolygos kis fiú nézett vissza rá. Ne siess úgy, kisember, mert megütheted magad. Én Balkó vagyok, téged hogy hívnak? Honnan jöttél? A kisfiú annyi kérdést tett fel egyszerre, hogy a Manó azt sem tudta, melyikre feleljen először. Galagonya vagyok, és ha szépen megkérhetlek, tegyél le, mert nagyon illetlen dolog valakivel úgy beszélgetni, hogy közben lógatják őt a grabancánál fogva. Balkó elnézést kért, és óvatosan letette újdonsült ismerősét a földre. Letelepedtek egy terebélyes fa alá, amely akkora volt, hogy alatta még a fiú is aprócskának látszott, nemhogy galagonya. Meg is dicsérte, hogy ő még ilyet soha nem látott. A kisfiú nem tudta, mi érdekes van rajta, hiszen minden nap megmásza és a tetejéről kémleli a messzeséget. A kismanó belekezdett a történetébe, miként is keveredett ő ilyen messzire az otthonától. Balkó alig bírta kivárni, hogy a mesélésnek vége legyen. Lakik itt a városban egy furcsa öregember. Minden héten, amikor a vásárt tartják, megpakolt zsákkal megy útjára. A zsákja most is tel is tele volt. Miért gondolod, hogy az én sapkám is ott van? Kérdezte galagonya. A barátaimmal játszottam, amikor láttam, hogy az öreg megbotlik és elesik. Kihullott minden a zsákjából. Oda mentem hozzá, hogy segítsek neki összeszedni a földre hullott dolgait, de nem engedte. Gorombán elküldött, de láttam, hogy a sok kihullott portékak között volt egy sapka is. Éppen olyan, amilyenről most te meséltél. Menjünk el hozzá, biztosan visszaadja, ha megtudja, hogy az az enyém. Kérlelte a kismanó Balkót, és már vette is a batyuját, de a kisfiú türelemre intette. Miért olyan fontos neked az a sapka? Kérdezte a fiú. Az édesanyám készítette nekem. Belevarta az összes szeretetét. A tetején egy fehér bojt van, azzal tudok varázsolni. A kisfiú ámulva hallgatta az úrfi történetét. Akkor azért kellett az öregnek a te sapkád, mondta Balkó. Ez a sapka attól is különleges, hogy csak az én fejemre illik, így varázsolni is csak én tudok vele. Balkó egyre csak gondolkozott, törte a kobakját, mit tehetnének. A fa tetejéről sokszor láttam, melyik úton indul el az öreg ember. A nagyapámtól hallottam, hogy az az út egy barlanghoz vezet. Hogy mit rejt a barlang, azt senki nem tudja. Sokan egy szörnyű sárkányról beszélnek. De tudod, én még sosem jártam a vár kapuján kívül, nem tudom, mi várna ránk odakint. Galagonyának már éppen lefele görbült a szája a szomorúságtól, amikor Balkó felpattant és felkiáltott. Mi lenne, ha mi ketten mégis megpróbálnánk megkeresni a barlangot? Erős vagyok, bátor vagyok, hiszen erre a fára is fel tudtam mászni. Segítek neked, galagonya! A kismanó csüggedő arcacskája hirtelen kivirult, most már fülig ért a szája, olyan boldog volt. Egy új barátság és egy közös kaland kezdete volt ez. Örömükben táncra perdültek, és csak kacagtak, de olyan hangosan, hogy azt még a kurta farkú malac is meghallotta.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. A bugyelláris, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Bálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Bálint hatalmas tüzet rakott. Közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem, fejembe húzom, ha süvít a szél.
2: Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod oda-vissza, hová parancsolod.
1: Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úr lánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úr lányához, és leültek kártyázni.
2: De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba,
1: az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget.
2: No, Bálint, gondolta magában a legény, amint búsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad.
1: Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyóka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Bálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Bálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úri tök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, valljuk meg. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, de azért mégis. Mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett, ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úri tök mesteri vigyorgásával, a kecske azt mondta. Meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül, így hát jelenthette azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sohasem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta. Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura, aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg! Majd kis gondolkozás után még hozzátette, meg. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta, nyihaha. Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek hát egy... Nyihaha, magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltam,

gondolta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle, aztán felderült a képe, mert rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó, i-ó, mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, hogy az előkelőbbek mondják, juhul, be, mondta. A ló rázta a fejét, nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám úritökül is tudott, azonnyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állat az, ugye? Nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül éppen csak makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha, mondta a ló. Mik meg, kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg, tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. Meg, nyiha, kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha, világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymást lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb, majd karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. Vajon jól fordította? Tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.

gyűlik az úton a sok kicsi tócsa. Hullik a földre, hullik a tóba, gyűlik az úton

0: Csukásmese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk? Illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
2: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
1: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül.
3: De már ezt nem hitte a szegény ember, hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
2: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
4: Nem, felséges királyom, semmit.
2: Az lehetetlen,
1: mondta a király.
2: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
1: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
5: Jaj, Istenem, Istenem, miért is nem hallgattam a leányom szavára?
1: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
2: Mindjárt hozzátok elém,
1: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
2: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
5: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
2: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
1: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
2: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
1: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
2: No jó, eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
1: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba, csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
2: Végbe vitted, amit vállaltál, én sem másolom meg a szavamat.
1: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan.
3: Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták.
5: Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király továbbment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné.
3: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
5: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál.
3: Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék.
5: Bezzek, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
2: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
4: Halászok, felséges királyom.
2: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
4: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
5: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
2: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
5: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
2: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
5: Sírt Rita a királyné, s mert sírás-rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
2: Na, ebbe beleegyezett a király.
5: A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel.
3: Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
2: Ugyan bizony, hol vagyok?
5: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
2: Hogy mertél idehozni?
5: Förmett rá a király.
3: Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb?
5: Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged. Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
2: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
5: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
6: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Induljon a teve karaván, szeretitek a tevéket? Mi nagyon-nagyon szeretjük a tevéket. És képzeljétek el, hogy azt mondta nekem a Levente bácsi, hogy a sötétben nem kell félnünk, mert a tevék mi?

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Anyukámnak. Drága anya, mondd, mit tegyek? Hogyan legyek én jó gyerek?
2: Ha felébredek korán reggel, rám szólsz, hogy még ne keljek fel. Hajnal van csak, és vasárnap, ne ébresszen fel a házat.
3: De bezzeg, ha későn kelek? Én vagyok a lusta gyerek, aki nem kell ki az ágyból, elkésik az iskolából. Mérges vagy, ha válogatok, nem eszem meg a spenótot.
4: Cserébe az nem boldogít, ha felfalok egy tábla csokit.
5: Nem örülsz, ha hazaviszek mindenféle rozsdás szöget, kóborkutyát, sánta macskát, gyufás címkét, lukas labdát, és akkor is haragszol rám, ha elhagyom a kesztyűm, sapkám, sehol sincs a tornazsákom, és a kulcsom sem találom.
6: Nem dicsérsz meg akkor sem, ha erős vagyok és verekszem. Ha ugrándozom a heverőn, ha lefekszem az utcakövön, ha rajzolok a tapétára, masnit kötök a kutyára.
7: Baj az is, ha ásítozom, vagy éjfélig hancúrozom, ha nem akarok megfürödni, vagy a kádból nem jövök ki. Így sem jó és úgy sem lehet, ez így tovább már nem mehet.
8: De már tudom, hogy mit tegyek, hogyan legyek én jó gyerek. Egy-kettőre megnövök, hozzád mindig eljövök.
0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan ért és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszter lánc, Eszter lánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tódor kopogtatott, hangya Harry ajtaján.
2: Szabad! Hagy valamit, ennem pajtás, mert ha nem adsz, meg vagyok.
3: Egész nyáron csak daloltál, dalolj most is, ne

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
2: Majd ettől megundorodik.
3: Jaj, te finom!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
3: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
1: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között.
3: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
1: Ham egy túrós.
3: Lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
2: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
4: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
1: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
3: Ó, megmentöm!
1: Sóhajtotta.
3: Ide azt a soványító palacsintát!
4: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
1: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
4: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
1: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
4: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
3: De hogyan?
1: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
4: Mász föl érte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
1: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
3: Én innen többé le nem megyek,
1: mondta neki keseredetten.
3: Húzzatok föl még egy palacsintát!
4: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
3: Hú!
1: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
4: Megy ez, kérem,
1: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
4: Rajta, Kriszti király kisasszony!
1: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
3: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
1: Ordította.
3: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
1: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
4: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
1: Tette hozzá, és fáktázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagyszederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl és kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
4: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem. Attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba.
5: Csukás Mese Rádió.

a borszaladát az úton. Szerencse az nem borzalom, hiszen csinos

0: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltek. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem halta.
0: A Jankó és Piroska.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Hosszú-hosszú kék szalag gátak közt terelgetik. Járják hajók, lakják halak, elszalad a tengerig. Na mi az?
4: A folyó.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és bár egy ilyen komoly felnőttes helyen dolgozom, én is nagyon szeretem, hogyha mesét olvasnak nekem. Most pedig én készültem nektek egy nagyon kedves történettel. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a mágikus koszorú. A kicsiny falu határában, ahol a mezők már virágba borultak, élt egy vidám kislány, Liza. Ő volt a legkíváncsibb és leglelkesebb gyerek a faluban, különösen akkor, amikor elérkezett a tavasz köszöntő ünnepideje. Idén én fonok koszorút a tavasznak, jelentette ki, és barátaival együtt elindult a rétre. A mező tele volt frissen nyíló virágokkal. Kék ne felejts, százszor szép, ibolya és tavaszi hérics hintázott a szélben. Liza és a többiek lelkesen gyűjtögették a legszebb szálakat, hogy egy csodálatos koszorút készítsenek belőlük. Miközben Liza koszorúja egyre szebbé vált, hirtelen valami furcsát érzett. Ahogy az utolsó virágot is beledolgozta, a koszorú finoman megremegett a kezében, és halvány fény kezdte körbelengeni.
2: Nézzétek!
1: Kiáltotta. Ez a koszorú, mintha élne! A barátai először csak nevettek, de amikor Liza óvatosan a feje tetejére helyezte a virágdíszt, különös dolog történt. Egy lágy szellő suhant végig a réten, a fák lombja susogni kezdett, és a madarak vidám trillázásba kezdtek. Liza, nézd a fűszálakat! Suttogta az egyik barátja. A koszorú körül a föld zöldebbé vált, a virágok még szebben nyíltak, és mintha az egész rét életre kelt volna. Liza megérezte, hogy a koszorúnak varázsereje van. A tavasz valódi erejét hordozza.
3: Ez a természet ajándéka,
1: mondta egy öreg asszony, aki a közelből figyelte őket.
3: Aki tiszta szívvel fonja a tavasz koszorúját, annak megmutatja a világ valódi szépségét.
1: Liza és barátai meghatódtak. Tudták, hogy a koszorú nem csak egy dísz volt, hanem a természet és a tavasz iránti szeretetük jele. Azóta minden évben, amikor eljön a tavasz köszöntő ünnep, a falu gyerekei virágkoszorút vonnak, hogy ezzel tiszteljék meg az éledő természetet. És bár a mágikus koszorú titkát soha senki nem fejtette meg teljesen, a réten azóta is a legszebb virágok nyílnak, ahol Liza első koszorúja érintette a földet. A természet mindig viszonozza a szeretetet. Ha tiszta szívvel fordulunk felé, csodákkal ajándékoz meg.

0: több, és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől hátul kell a lámpa,
1: van rajta kormány, kézifék,
0: a biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem,
0: aki nevem, kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Fehérke és Sárgácska, japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egy tőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszúnyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arra felé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél le az én kertembe? Szemet mereszt a sárgácska és csodálkozik az öreg ember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak: Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze. Ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék még, meg szebb is, sokkal szebb is? Nem különben, feleli a kertész. Milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten. Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot,

0: A gyerke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezerszín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt anyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a dájmió, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a dájmiónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben, de van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad, te nevelted, mesterséges virággá lett, nekünk fehér krizantém kell, szabadban nőtt, valóságos, nem így cifra és hívságos. Azzal otthagyja a jegyző a kertészt, és indul kifelé, hogy egyet járjon a mezőkön. Keresztbe fonja a karjait, és amint séta közben elgondolkozik, mintha nyöszörögne valaki a közelében. Megáll az ember, és ahogy körülnéz a réten, hát ott gubbaszt egy virágocska, fehér színű ezüstöcske. Kis krizantém, kérdi a jegyző, miért potyognak könnyecskéid? Fehérkének hívnak engem, zokogja a kis krizantém. Siratom a testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem nekik. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a dájmió kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a dájmió, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a dájmió palotájába. Címere lett a családnak, a dájmió nagyházának. S ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe. Kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe. Díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél. Tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított. Színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárolgott.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Baros úton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
3: Boros úton.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mint a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öregasszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
2: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
1: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
2: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
3: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
4: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
1: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
4: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
1: Azzal eltipegett az általúton, s 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
2: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
1: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
5: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
1: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett. A királylányok jót kacagtak rajta.
2: Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik.
3: Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
4: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket,
3: szólt a legkisebbik.
4: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb. Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
3: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
4: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
3: Sikoltott fel ilyetten a király kisasszony. Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál. Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket. Nem árt, ha valami emléket viszek innét.
4: Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat.
3: Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
4: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
3: Ugyan, ne ijedezzél! Nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a király fia kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbi királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
4: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
6: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
3: Szép fényes kastély állt a túlparton, vég muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki. Hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta.
6: Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik.
3: Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiugadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik király kisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
7: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk, meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
3: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 király kisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
7: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
3: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
7: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
3: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
7: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
3: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
7: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük, melyiket akarod feleségül?
6: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
3: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szrünka Szonya vagyok, a Legmesésebb Mesélő című pályázaton a második helyezést értem el, és most én mesélek nektek Richter Enikő, Erdőfestő Kismanók című meséjét. Hallgassátok szeretettel! Hegyek közt egy kis erdő mélyén, zöld és sárga levelek alatt élnek azok, akik elbújnak, jól rejtőzködnek, és nem nagyok. Ők azok, akikről ez a kis mese szól. Ez egy vidám csapat, arcra mosolycsaló. Néha-néha kikibújnak, s kis bubjuk is látszik már, s a levelek zörgő hangja, nekünk ez bizony jelzi már. Kik vagytok ti apró lények, akik jönnek s kukucskálnak? Ti vagytok a levélfestők, akik erdőket pingálnak? Választ viszont nem adtak, csak sapkájuk bólint, és amilyen gyorsan jöttek, el is tűntek. Az addig nyüzsgő erdő újra halkan hallgat, egy nyuszi toppan éppen oda, szaglászó nózi az ég felé magaslik, érzi a sapkás kis manókot létét, és keresi társaságuk titokban. Kis nyuszi, kik ők, akik a bokrokban bújkálnak? Mit csinálnak itt a sűrűben? Nagyon vidámak.
2: Musz-musz, akik szempülesek, meglesetik a kis apró termetű lényeket, akik csettenkedve járnak, kelnek, és szép kis kavicsokat festenek. Sapkás buksiukról portét is mintáznak, sokféle dolgokat rejtenek tintába.
1: Ahogy ezt kimondta, szedte lábát, és elillant. Kicsi lények, kik ők vajon? Megtudunk többet vajon? Kérdezzük a kis sünit a talajon.
3: Lehet köztük tavaszi anyó, vagy kertészkedő öreg apó, vagy akár egy nyári fagyizó, pancsoló gondatlan kismanó. Az őszi és téli manók is ügyesek, ismernek ők mindenféle ünnepet, kavicsokra zöld, piros, őszi színeket és karácsonyi boldogságot festenek.
1: Aztán valami hallható, és a kis suni gyorsan elsurranó. Már csak színes levelek maradtak utána, melyek földre pottyanó, apró hanggal huppantak az avarba. Ahogy az őszi hangokat hallgatom, egy huhogás is felsejlik a magason. Felnézek, és egy bagoly figyeli nézelődő tekintetem. Okos bagoly, te biztos tudod, kik ők, kérlek, mondd el nekem.
4: Hú-hú, szorgos apró kezükkel szép munkákat alkotnak, bizony a pingálásba beleadják szívüket. Ügyes és gondos festéssel egy szép világot festenek. Ezeket, ha megtalálod, te is elrejtegetheted. Alkotás közben néha-néha
3: kikitekintenek oldalra, nehogy valaki valahonnan észrevegy őket titokban.
4: Ezért, ha látni akarsz egyet, csak óvatosan közelíts meg, vagy lehet, hogy jobb, hogyha hagyod, hogy a művével alkosson nagyot.
1: Közben, ahogy ezt elmesélte, egy színes kavics a lába mellé pont lepihent. Elkészült a színes kavics, ott hagyja csendben a fűben. Később egy kis csiga viszi messze-messze bizenföldön. Vidám pici vándorkavics sok irányba eljuthat már. Embereket megnevettet, így a festő elégedett. Megtalálták alkotását, nem dolgozott már hiába. Van, aki tovább is viszi magával a nagyvilágba. Sokan szívükbe zárják, nem engedik már tovább. E kedves kis ajándék, egy mosolyt hozó emlék. Az alkotómanó mindig örül, bármerre is megy a pici köve. Úgy gondolja, hogy pont oda kerül, ahol éppen szükséges a helye. Apró szája mosolyogva, húzódik már fél álomra. Fejét hajtja, s alszik is már. Bent hortyogva, az ágyában.
0: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jó kedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb, egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka,
5: és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség. Szuperhős fáradtan üldögélt egy toronyház legtetején, és elégedetten szemlélte a felkelő napot. Éjszaka ismét sikerült megmentenie a várost az alvilági gazfickóktól, és hála neki, a városlakók most egy újabb szép reggelre ébredhetnek. Ahogy a torony tetején üldögélve bámészkodott, észrevette, hogy a köpenye alja koszos. Valamikor este sározhatta össze, mikor egy sikátorban üldözte a főgonoszt, a legelvetemültebb bűnözőt, akit valaha látott. Mikor hazaért, fáradtan nézett be a szekrényébe, ahol a szuperruháit tartotta. Meglepődve látta, hogy már nincs több tiszta köpenye, és mindentől védő szuperoverálja is csak egy maradt. A nem jó ujját! Vakargatta meg állarcos fejét szuperhős. Úgy látom, ma mosnom kell. Szuperhős kék-sárga csempés fürdőszobájában hatalmas kupacban álltak az egymásra dobált szuperköpenyek, overálok és állarcok. Szuperhős nagyot sóhajtott és elkezdte bepakolni ruháit a régi mosógépébe. Nem szeretett mosni. A világ megmentése valahogy sokkal egyszerűbbnek és szórakoztatóbbnak tűnt. Mosni muszáj, nincs mese. Egy szuperhős nem járhat piszkosan. Mindig ezt mondta a mama. Brummogta magának szuperhős, miközben a konyhájában üldögélt egy nagybögre gőzölgő kakaó fölött. Éppen belekortyolt volna a finom illatú sűrű italba, amikor furcsa hangot hallott a fürdőszoba felől. Bár nem volt ijedős fajta, a szuperhős majdnem elejtette a bögréjét a különös nyikorgás hallatán. Ez meg mi a csoda lehet? Morogta bosszúsan, és elindult a fürdőszoba felé. Szörnyű látvány fogadta. Abban a percben úgy érezte, hogy ez borzasztóbb minden eddigi világmegmentésnél. A fürdőszobában hömpölygött a koszos víz, a mosógépből pedig hatalmas habfoszlányok repkedtek mindenfelé. A szuperhős papucsban és trikóban állt fürdőszobája ajtajában, és tanácstalanul bámulta a borzasztó helyzetet. Egy darabig összeráncolt szemöldökkel töprengett, majd mikor a mosógép egy éles nyikorgás kíséretében a levegőbe emelkedett, majd elhallgatott, csak úgy magának megjegyezte, aligha nem a mosógéppel lesz a baj. Miután felmosta a fürdőszobát elöntő koszos vizet, és nagyjából összegyűjtötte a mindent elborító szappanhabot, szuperhős úgy döntött, neki lát megszerelni a mosógépet. Ez sem lehet bonyolultabb, mint megmenteni a várost a húsevő óriás robotoktól, gondolta, és belenézett a mosógép dobjába. Ha innen jön a víz, biztos itt van baj, okoskodott szuperhős. De nem látott semmi hibát. Belenézett a mosószer adagolójába. Belekukucskált a lefolyócsőbe. De minden jónak tűnt. Lehet, hogy talán a burkolaton belül van a hiba. De hogy jutok be a burkolat alá? Szuperhősnek remek ötlete támadt. Gyorsan felhívta a lézerszemet, a szomszédváros szuperhősét, hogy ugorjon át hozzá, és nézzen be a burkolat alá. Lézerszem alig 10 perc múlva meg is érkezett, és azonnal vizsgálgatni kezdte a mosógép motorját. Sajnos nem látok hibát. Bár az igazat megvalva nem tudom pontosan, mit is keresünk. Vakarta tanácstalanul piros sapkás fejét. A két szuperhős csüggetten ment be a konyhába, hogy megigyanak egy-egy bögre forró kakaót. Hívjuk át acélöklöt. Régen a tévét is meg lehetett javítani úgy, ha egy jó nagyot csaptunk a tetejére. Hát, ha acélököl helyre tudná pofozni a mosógépedet. Hamarosan megérkezett a két várossal odébb lakó szupererős, szuperhős acélököl. Azért csak óvatosan,
mondta kis gonterhelten a háta mögött szuperhős, nehogy összelapítsd a mosógépem, nekem ma muszáj mosnom. Acélököl, hatalmas mancsával, szeliden csapkodni kezdte a mosógépnek először a tetejét, majd az oldalát. Majd egyszerűen felkapta az egészet és rázogatni kezdte. A szerkezet zörgött kicsit, de igazából semmi furcsa hangot nem adott ki. Acélököl így visszatette a helyére, és azt javasolta, próbálják ki. A három szuperhős gyorsan bepakolta a ruhákat, beöntötte a mosószert, aztán elindították a gépet és vártak. A mosógép egy darabig rendesen működött, aztán furcsán nyikkant egyet, majd borzasztóan zúgott, végül dőlni kezdett belőle a víz meg a hab. Szuperhős, lézerszem és acélököl csalódottan álltak neki takarítani. Estére rossz idő ígérkezett, mikor a világmegmentés szükségessége mindig nagyobb, mint szép időben, ezért lézerszem és acélököl hazamentek. Szuperhős nem tudta, mit évő legyen. Lókó orral gubbasztott a szárítókötél alatt, mikor egy ismerős hangot hallott a háta mögül. Mi a baj, Szupi? Kérdezte egy szőke coffos kislány, akit Jankának hívtak. A kislánya szuperhős szomszédjában lakott, és gyakran játszottak együtt, ha Janka anyukájának sok volt a dolga, és a világ sem szorult éppen megmentésre. Szuperhős elpanaszolta baját a mosógéppel. De hát miért nem hívsz hozzá egy szerelőt? Kérdezte Janka csodálkozva, és oda nyújtotta a kedvenc rózsaszín játéktelefonját szuperhősnek. Szerelőt? Oly, hogy ez nekem nem jutott eszembe! Mosolyodott el szuperhős, de el is komorodott mindjárt. Vasárnap van. Ilyenkor nincsenek szerelők. Jaj, dehogy nincsenek! Majd én szerzek neked egyet! Fogta meg a kislány szuperhős kezét, és elkezdte húzni a házuk felé. Janka apukája fogta a szerszámos ládáját, és átsietett a szuperhőshöz. Néhány perc alatt megtalálta a hibát, és megjavította. Mindig tudtam, apuci, hogy te is egy szuperhős vagy. Ölelte maga a kislány apukája nyakát. Köszönöm, mondta félszeg mosolya a szuperhős, és kezet nyújtott Janka apukájának. Janka segített a szuperhősnek újra betenni a ruhákat a mosógépbe, és míg azok megtisztultak, ittak egy-egy bögre habos kakaót. Mikor végeztek, együtt kiteregették a szuperköpenyeket és a szuperoverálokat. A ruhák tisztán és illatosan lengtek a lemenő napfényében. Látod, Szupi? Néha egy szuperhősre is ráfér a segítség, mondta Janka huncutul, és egy jó étpuszit nyomott szuperhős arcára.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

o medvě. Élt egyszer a hegyek között egy ősz öreg anyó, két unokájával, Másával és Dásával. Az öreg anyó nagyon féltette a két kislányt, és nem szerette, ha az erdő közelében játszottak. Mindig azt mondogatta, bizony sok érdekes dolog van az erdőben, de éppen ugyanannyi a veszély is. Aztán egy nap nagyanyó megbetegedett, és nem volt otthon Csipkebogyó a gyógytejához. Megkérte hát Dását, menjen el az erdő szélére, és szedjen egy kosárkával. De aztán óva intette, nehogy elkódorogj, le ne térj az ösvényről, különben könnyen eltévedhetsz. Könnyen megtalálta a Csipkebogyó bokrokat, a kislány gyorsan megtöltötte a kosarat, de aztán a kíváncsiság urrá lett rajta. Csak egy kicsit körülnézek, mi bajom eshet, gondolta, és besétált az erdőbe. Ahogy Dása a fák között ugrándozott, észre sem vette, hogy letért az ösvényről. S mikor indult volna hazafelé, sehogy sem találta az utat. Már éppen sírásra görbült volna a szája, mikor madár csicsergésre lett figyelmes. Kedves kislány, erre gyere, majd én mutatom az utat. Dása pedig követte a madarat, s egyre beljebb és beljebb kerültek az erdőben. Aztán egyszer csak eléjük ugrott egy medve. Felkapta Dását, és futott vele át a sűrű erdőn egészen a kunyhójáig. Még szerencse, hogy megtaláltalak, éppen gazdaasszonyt kerestem, aki segít nekem, mondta a medve. Aztán körbevezette Dását a kunyhójában, majd azt mondta. Ezen túl engem szolgálsz, főzöl, ruhákat varsz, takarítasz, és mire hazaérek a vadászatból, rend és finom vacsora várjon. De a lány egész éjjel le sem hunyta a szemét, úgy félt. Reggel aztán ráparancsolt a medve. Elmegyek vadászni, te meg addig főz nekem levest, szőj nekem takarót. Azzal otthagyta Dását. A lány pedig nekilátott a munkának. Ám akárhogy próbálkozott, semmi sem sikerült neki. A leves kiömlött, aztán meg elsózta, a kemencét nem tudta begyújtani, a fonalat meg kibogozni. Így hát, mikor este a medve megérkezett, a konyhában állt a füst, és a leves ehetetlen volt. Erre aztán feldühödött. Micsoda egy mihaszna lány vagy te! Ezentúl csak lakja pincében, és válogasd a krumplit meg a répát, üvöltötte. Eközben Mása és a nagymama égre földre keresték Dását, de sehol nem akadtak a nyomára, mintha a föld nyelte volna el. Egy nap aztán a nagyanyó elküldte Mását bogyókat szedni, de figyelmeztette, le ne térjen az ösvényről. Ám a lányt hajtotta a kíváncsiság, és bemerészkedett a fák közé. Aztán annyira belefeledkezett a játékba, hogy egyszer csak nem találta többé a kivezető utat. Mása kétségbe esett. Hogy fogok én innen kijutni? Mondogatta magában, mikor madár csicsergés ütötte meg a fülét. Gyere szép kislány, kövess csak engem, én majd kivezetlek, csipogta. A lány megörült a madárkának, és boldogan követte. Ám az csak egyre messzebb vitte, míg nem egy tisztáson eléjük toppant a medve. Ugyanúgy, mint Dását, felkapta és futott vele haza a kunyhójába. Még szerencse, hogy megtaláltalak, új gazdasszony kell nekem a házhoz, dörmögte. Ezentúl itt fogsz velem élni, és amíg én vadászok, te rendben tartod a házat, főzöl, mosol, tüzet raksz. Mindjárt kezdheted is. Mire hazajövök, legyen tiszta a ház, süssél nekem kenyeret, és szőj nekem takarót. Majd a medve elindult vadászni a rengetegbe. Mása körbejárta a házat, lement a pincébe, és ott a zöldségkupacok mellett megpillantotta Dását, hogy örült a viszontlátásnak a két testvér. Aztán Mása így szólt. Ne aggódj, húgom, majd én kitalálom, hogyan szabadulhatnánk el innen. Addig te csak maradj itt, és nehogy haragra gerjezd a medvét. Ezután Mása kiseperte a házat, majd finom levest főzött, kenyeret sütött,
és közben puha takarót szőtt. El is készült mindennel időben, s mire hazaért a medve, tiszta ház várta finom, gőzölgő vacsorával. Ízlett a medvének a vacsora, s miután jól belakmározott, elment aludni. Bizony tetszett neki a puha takaró is, ki sem akart alóla bújni. Másnap reggel aztán így szólt Mássához. Igazán jól végezted a dolgodat, cserébe kérhetsz tőlem bármit. Mássa elgondolkodott. Nem kell nekem semmi, csak a nagymamámnak szeretnék süteményt küldeni. Ha csak ennyit kérsz, ezt könnyen teljesíthetem. Mire hazaérsz a vadászatból, beleteszem egy zsákba. Neked csak el kell vinned nagyanyóhoz, és letenni a ház elé. De nehogy belenézz, vagy falatozz belőle. Én majd felmászom a tölgyfa tetejére, és onnan foglak szemmel tartani. A medve bólintott, aztán elment vadászni. Mása pedig elkészítette a süteményt. Majd mikor kihűlt, lement a pincébe, és keresett egy nagy zsákot. Megkérte Dását, hogy bújjon el az alján. Majd ő is utána mászott, és a fejükre tette a süteményeket, hogy a medve ne fogjon gyanút. Mikor hazaért a medve, meglátta a kunyhó közepén a zsákot, tetején a süteményekkel. Azt gondolta, kész van a csomag. Hát a vállára kapta, és elindult vele a nagyanyó házához. Ahogy mendegélt a medve, útközben megéhezett, és gondolta, kivesz egy falással a zsákból. Ám amikor kinyitotta volna, Mása felkiáltott. Ejnye, bejnye, látlak ám a fa tetejéről, ne mehetsz a süteményből. A medve megijedt, gyorsan felkapta a zsákot, és loholt egészen a nagyanyó házáig. Ott letette a verandára a csomagot, és már futott is vissza az erdőbe. Csak hamar nagyanyó is megérkezett, és nem értette, hogy került az udvarára az óriási csomag. Kinyitotta, és kivett egy süteményt, majd megkóstolta. Még a szeme is könnybe lábadt az ízétől, mintha Mása sütötte volna. Akkor előbújt a zsákból a két lányka, megölelték a nagyanyjukat, majd táncra perdültek mind a hárman. A lányok pedig soha többet nem mentek az erdő közelébe.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév, és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája, először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékok borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszunnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűzőnapon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen arra szól. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedvűen caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárust nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám! Hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farkcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarodj nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kisgazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászza a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétum, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni. A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kagylót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kagylók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kagylót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kagyló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön odasiet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kagylót. Majd miért keveredsz te mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a krumpli bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Ti is inkább próbáljátok meg sokáig hordani a megvásárolt ruhákat.
1: Ha pedig már nem kellenek, ne dobjátok ki. Inkább ajándékozzátok el, hogy új gazdára találjon. Vagy vigyétek olyan helyre, ahol majd újra hasznosítják.
0: Vagy nézzétek meg Ruhamanó ötleteit.
1: Bizony, a hetet hét kalandban, minden nap hétfőtől péntekig.
0: Vagy a YouTube-on, ott is megtalálható.
1: Vagy a MediaClick-en is.
0: Jó, legyen az. Sziasztok!
2: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukásmese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Meserádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Meserádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Meserádiót és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes MediaClick-en.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Elolvassa nektek Tóth Vera. Áthaladni akkor tilos, amikor a színe piros. Készülj, ha a sárgát látod, indulhatsz, ha zöldre váltott. Mi az?
2: Ez a közlekedési lámpa.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hogyan tanultak énekelni a baglyok? Észt népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Mesélő Novodomszki Éva. Réges-régen, öreg időkben minden madár egyforma éneket fújt. Megesett, hogy a vadgalam meghallott egy kedves éneket, azt hitte, a párja hívogatja, odaröppent, és egyenesen az ő ív karmai közé került. Vagy a vörösbegy szólongatta a fiókáit, s egy csapat kisveréb gyűlt a szárnya alá. Megelégelték a madarak a nagy összevisszaságot, s elhatározták, hogy segítenek rajta. Felírtak 1000 falevélre 1000 éneket, beleszórták valamennyit egy nagy ládába, s mindenki húzott belőle egyet. Ki mit húzott, attól fogva azt énekelte. Maga és minden ivadéka. Gyűltek a madarak, gyülekeztek, mindegyik kihúzta már a maga énekét. Csak a baglyok késtek. Persze, mert a baglyok nappal alusznak. Fölébredtek, nyugtatgatták egymást. Minek sietni? Aludjunk még egy kicsit. Marad még ének a ládában. De bizony egy sem maradt testére, mire oda röppentek a ládához. Valamennyi madár kihúzta már belőle a maga énekét, csak a füles bagolynak meg a kuviknak nem jutott. Márpedig ének nélkül nem madár a madár. Elbusultak a baglyok, végül a bölcsebbik, a füles azt mondta. Majd mi kitalálunk magunknak valami szép nótát. Meg is próbálták, de ha az egyik belekezdett, a másik a szárnyával fogta be a fülét, olyan szörnyű rikácsolás volt az az ének. Akkor azt mondták, majd tanulunk éneket az emberektől. Ma éppen lakodalom lesz a faluban, ott elég nótát tanulhatunk. Ahogy mondták, úgy is tettek. Röpültek a lakodalmas házhoz. Ott a vőlegény éppen elrikkantotta magát. Tyuhuhu! Ez lesz az én nótám, kiáltotta a füles bagoly. Meg is tanulta mindjárt, és rá is kezdte. Hú-hú, hú-hú, hú-hú. A lakodalmas házban egyszer csak beszaladt a kutya a szobába. Ki is kergették mindjárt. Ki? Ez meg az én nótám lesz, örvendett meg a kuvik. Addig tanulgatta, míg megtanulta. Ki? Hazaröppentek nagy vidáman, hogy maguktól az emberektől tanultak énekelni. Büszkék rá máig is. Azóta is mondogatja a füles bagoly, hú-hú, hú-hú, a kuvik meg, ki-ki, ki-ki. Így találtak a baglyok mégiscsak éneket maguknak.
4: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.

0: Mese a kalmárról, aki meg akarta állítani a napot. Élt egykoron egy gazdag kalmár, aki olyan hatalmas vagyont halmozott fel, hogy nem volt gazdagabb ember nála az országban, csak az uralkodó. A kabzsi kalmár imádta a pénzt, egész nap csak számolgatta, és ki nem állhatta, ha mégis egy keveset ki kellett adnia a kezéből. Mikor a kalmár beleunt a kereskedésbe, úgy döntött, vesz magának egy szántóföldet, hogy ezentúl ételre és italra se kelljen költenie. Igen ám, de a földet meg is kell művelni, s a kalmárnak nem akarózott a tűző napon dolgozni. Így hát felfogadott néhány béres legényt, hogy ők húzzák helyette az ekét. A béresek egész álló nap dolgoztak, egy percre sem állhatott meg a kemény munka. Csak mikor a nap lement, akkor hagyták abba, és nyugovóra tértek. A kereskedő nem engedélyezte a pihenést, a lazítást nem nézte jó szemmel. Micsoda ingyen élők! Épp, hogy dolgoztak valamit, és már is aludni mentek, fortyogott magában minden este, s közben arra gondolt, bárcsak többet, sose nyugodna le a nap. Rövidesen a kalmár a szántóföld mellé új házat építetett, és a munkához új embereket, ácsokat és kőműveseket fogadott fel. És mi a fizetség? Kérdezték a kalmárt, aki titokzatosan csak annyit felelt. Minden nap egy ezüst. A mesteremberek örültek a pénznek, gondolták, minél tovább húzzák a munkát, annál több jutalom jár érte. Ám a fukar kereskedőnek éppen fordítva járt az esze. Valahogyan meg kellene hosszabbítani a napot. Már is nem tartana olyan sokáig a munka, és még a pénzem is megmaradna. A kalmár a munkát személyesen felügyelte, nem hagyta, hogy bárki lazsáljon. Közben egész nap azon törte a fejét, hogyan rövidítse le az éjszakákat, hogy az emberek még többet tudjanak dolgozni. Telt múlt az idő, és a kereskedő egyre csak töprengett, morfondírozott, ám semmi nem jutott eszébe. Végül megelégelte a dolgot, és úgy döntött, felkerekedik, és keres valakit, aki megtaníthatja neki, hogyan tudná elnyújtani a nappalt. Elindult a kereskedő, de nem is jutott messzire, éppen csak a következő faluig, s ott már is belebotlott egy bölcs emberbe. Mattinak hívták az embert, és valójában nem bölcs volt, hanem csak egy furfangos csirkefogó. Matti egész nap a falu főterén üldögélt, s mindig azt leste, kinek törhet borsot az orra alá. Akkor is éppen a főtéren lődörgött, mikor összetalálkozott a kalmárral. Jó napot! Segíthetek valamiben? Kérdezte Matti. Jó napot! Egy bölcsembert keresek, aki talán tudja a választ a kérdésemre, felelt a kereskedő. Akkor éppen jó helyen jár. Tudja meg, nálam okosabb embert még nem hordott a hátán a föld, füllentett a csibész. Mondja csak, mi lenne az a furmányos kérdés? A hiszékeny kalmár azonnal bedőlt Matti tervének, és elpanaszolta neki, hogy milyen lusta munkásai vannak, s az egyetlen megoldás csak is az lehet, ha meg tudja hosszabbítani a nappalokat. Matti türelmesen végighallgatta a kereskedőt, közben bólogatott, és arra gondolt. Na te kapzsi kalmár, majd én megmondom neked, hogyan kell megállítani a napot. Olyat mutatok, amilyet még nem látott a világ. Segíthetek rajtad, de mindennek ára van. 50 aranyat kérek, és elárulom neked a titkot, bökte ki végül a ravaszkópi. A kalmár kénytelen kelletlen beleegyezett az alkuba. Kiszámolta az 50 aranyat, és odaadta Mattinak. Nem kell mást tenned, mint felvenni a legvastagabb gúnyádat, kabátot, sapkát, kesztyűt, szőrmét, amit otthon találsz. Majd vegyél az egyik kezedbe egy vasvillát, a másikba pedig egy létrát, és keresd meg a legmagasabb fát a birtokodon. Mász fel a legtetejére, és tartsd fel a vasvillában a napot.
1: Hogy ez nekem? Miért nem jutott eszembe? Milyen kiváló ötlet, lelkendezett a kalmár. Most majd megmutatom az embereknek, hogy csak is a kemény munkáért jár fizetség,
0: mondta, majd megköszönte a segítséget, és hazaindult. Mikor hazaért, még éppen ott találta a munkásokat a ház körül.
2: Ide figyeljetek! Holnap addig kell dolgoznotok, míg a nap le nem nyugszik,
0: utasította őket az úr, és közben arra gondolt, hogy ha rajta múlik, az égen tartja a napot, amíg a ház el nem készül. Másnap reggel a kalmár izgatottan ébredt. Hamar öltözködni kezdett, s úgy tett, ahogy a bölcs Matti tanácsolta, minden meleg holmit magára kapott. Először magára húzott egy inget, majd egy mellényt, két vastag pulóvert, végül egy kabátot és egy bundát. Fejébe húzta a szőrme sapkáját, kezébe vette a vasvillát és a létrát, és elindult megkeresni a legmagasabb fát. Mikor megtalálta, neki támasztotta a létrát, és mászni kezdett a fa csúcsa felé, de éppen hogy csak mozogni tudott a vastag öltözetben. Az emberek lentről figyelték a kalmárt, és nem értették, mit ügyetlenkedik a fán. Aztán, mikor a kalmár elérte a legfelső ágat, felemelte a vasvillát, és a nap felé tartotta.
2: Addig abba nem merjétek hagyni a munkát, míg le nem jövök a fáról, kiáltotta.
0: A munkások nekiláttak a házépítésnek, a kalmár pedig ült az ágon, és a villájával tartotta a napot. Ám a nap egyre magasabbra és magasabbra emelkedett az égen, és a kalmárnak csak hamar melege lett. Izzadt a sok meleg ruha alatt, fájt a karja, és egyre nehezebben tudta tartani a napot. Végül, mikor deletütött az óra, nem bírta tovább a hőséget, és mérgesen ledobta a villát a földre. Alig tudott lemászni a fáról, úgy fájt mindene.
2: Úgy tűnik, a napot mégsem lehet visszatartani. A legokosabb az lesz, ha hagyjuk, hadd tegye a dolgát,
0: ismerte el szégyenében a kalmár, és hazaballagott. A féleszű kalmárnak hamar elterjedt a híre, és balgaságán még sokáig nevetett a falu népe.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugárs Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár, ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
2: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan csöp.
1: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie.
2: Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott.
1: Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élőlények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán, majd ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
2: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama? Aggodalmaskodott csöp.
1: Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
2: Hát te ki vagy?
1: Kérdezte kíváncsian csöp.
3: Én a sas vagyok,
1: válaszolta.
2: Én csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
3: Szállj csak lejjebb, odalent már nagy szükség van rád,
1: biztatta a sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos pezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
3: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
1: A virág megszólította.
3: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
2: Én csöp vagyok. Hát te ki vagy?
1: Kíváncsiskodott csöp magához térve.
3: Én a kikerics vagyok, válaszolt a virág.
2: És hogyan segíthetek rajtad? Kérdezte a kis esőcsepp.
3: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
2: Csöpp úgy is tett, ahogy a virág mondta. Neki rugaszkodott, legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
3: Korom sötét lett körülöttem minden.
2: Ne félj! Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogálj csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel, és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
4: Nagyon szívesen!
2: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert Csöpp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az, de tévedett.
3: Ki van ott?
2: Kérdezte kissé remegve.
5: Csak én vagyok, a vakond!
2: Hallotta közvetlen közelről.
4: Mit csinálsz te itt?
2: Kérdezte kíváncsian Csöpp.
5: Dolgozom!
2: Felelte vakond.
5: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
4: Na hát, ámult el Csöpp. Igazán érdekes mesterség.
2: Majd büszkén hozzátette.
4: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
2: A vakond jóságosan elmosolyodott.
5: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
2: Miután elbúcsúztak, Csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé. A folyóban hemzsegtek Csöpp testvérkéi. Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
4: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
2: Csöpp élvezte az utazást, de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást.
3: Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát, meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
4: Hát ti kik vagytok?
2: Kérdezte a mindig kíváncsi Csöpp.
3: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
2: válaszolták.
3: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
2: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
3: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
4: Tényleg?
2: Dugta ki a fejét Csöpp a paplan alól.
3: Bizony, kicsikém,
2: bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Keressenek Csöppet, a kis esőcseppet.
6: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A zebra csak legelészik, mint nálunk a lovak. Futhat ő eleget, kergetik őt sokan. Szép csíkos ruhát hord, és az is tisztán látszik. Ha elhúzza a csíkot, menekül vagy já.

Végül itt a majom, ő csak folyton játszik. Szemtelen, de ha megijed, fára ugrik, mászik. A többi állat látja, de nem akad rá szólás. Az árulkodás, mint nálunk, ott is majom szok.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a legszebb felhő. Biztos ti is szeretitek nyáron a kék eget bámulni, és álmélkodni azon, milyen gyönyörű alakokat tudnak felvenni a pihe-puha fehér felhőpamacsok. De azt biztos nem tudjátok, milyen nagy a verseny közöttük. Mert a felhők is nagyon szeretnek versenyezni egymással. Komoly szabályai és hagyománya van ám a versenyzésnek, és már olyan réges régóta megy, hogy az ember nem is emlékezhet arra, mikor kezdődött. A felhők ugyanis igazán hiúk, nagyon odafigyelnek az alakjukra, a pamacskáikra, a fehérségükre, és arra is, hogy milyen hosszan tudnak elterülni a végtelen égbolton. Megszámolni is bajos, olyan sokszor osztották már ki egymás között a díjaikat. Ám az egyik verseny nem éppen úgy alakult, ahogy tervezték. Ez a mese pont erről a napról szól. Tudva levő, hogy a legszebb felhők versenyén csak hófehér felhők indulhattak, mert mégiscsak ők a legszebbek. Legalábbis ezt gondolták sokáig. Minél fehérebb, minél vakítóbb valaki, annál pompásabban mutat az égen. Ezek a gyönyörű fehér pamacsok a legváltozatosabb alakot tudják felvenni. Olyan könnyedek és karcsúak, hogy bármikor lesz belőlük kígyó, sárkány, elefánt, repülő vagy vitorlás. Az egyik felhő egyszer egy egész erdőt megformált magából, de nem csak a növényeket, volt abban nyuszi, róka és számtalan énekes madár. A másik annyira gyönyörű fehér pillangóvá alakult az egyik versenyen, hogy azt azóta is emlegetik az öregek. Nem is beszélve a fiatal felhőkről, akik meseszép épületekké és városokká is szeretnek halmozódni. Ám az egyik évben a bárányfelhők mellett egy tömzsi, egérszürke felhőcske is benevezett a versenyre. Mit sem törődött a gúnyolódásokkal, csak lebegett nehézkesen, türelmesen várta a sorát. A többi felhő persze össze-össze nevetett a háta mögött, és pökhendien nyújtózkodtak, gomolyogtak, illegtek-billegtek, hogy szépségüket és könnyedségüket fitogtassák. Szépen sorban, egyessével mindenki bemutatta, hogy mivel készült a nagy felhőszépségversenyre. Az egyik újonc egy ágaskodó paripát mutatott be, ami olyan élethűre sikeredett, hogy többen hallották, ahogy nyerít. Egy régi bajnok, többszörös legszebb felhő cím birtokosa, egy anyukát és a kisgyerekét formálta meg, akiket nemrég látott a mezőn sétálni. De olyan szép volt az anyuka, és olyan bájos a kisgyerek, hogy többen még tapsolni is elfelejtettek. A harmadik mutatvány sem volt semmi. Az egyik induló olyan zubogó és élethű vízesést elevenített meg, hogy attól még a Niagara vízesésnek is a torkán akadt volna a víz. Kisvártatva a tömzsi szürke felhő került sorra. Izgult is rendesen, le ne szerepeljen. Nagyokat fújtatott, nagyon rákészült a dologra, és próbált minél karcsúbb lenni. De jaj! Fordult jobbra, fordult balra, próbált nyújtózkodni, formálódni. Valahogy sehogy sem sikerült szép formát öltenie. Ugyanolyan tömzsin és szürkén lebegett az égen, mint előtte. A többi felhő először csak csöndben vigyorgott, majd valaki felnevetett, és onnantól nem volt megállás. Pár perccel később az égbolt összes bárányfelhője a szürke felhőcskén hahotázott. A szürke felhő szeretett volna felszívódni és elpárologni, annyira szégyelte magát. Ám zavarában csak egyre tömzsibb és egyre szürkébb lett. Végül hatalmas esőcseppeket hullajtva, sírva fakadt. Úgy potyogtak belőle a kövér cseppek, mintha minden bánatát bele akarná sírni a világba. Ó, te buta! Nevettek a többiek.
Hát ezért nem való nektek ez a verseny. Most nézd, mindent eláztatsz. És nevettek volna tovább, ha hirtelen nem történik valami gyönyörű. A napocska, aki eddig csendben figyelte a versenyt, gondosan az esőcseppekre irányította a sugarait, és láss csodát, megjelent az égen a legszebb szivárvány, amit csak valaha látni lehetett. Ízott benne a piros és a narancs, vakított a sárgája, ragyogott a zöld és a kék, és olyan pompázatos lilával még egy felhő sem találkozott. Nemhogy az emberek odalent, akik szájtátva bámulták a hirtelen jött esőt és szivárványt. Látjátok, milyen gyönyörű? Kérdezte a nap. Ilyenre csak ez a kis szürke felhő volt képes, úgyhogy kérjetek tőle bocsánatot, mondta bölcsen a megszeppent felhőknek, akik igyekeztek jóvá tenni hibájukat. Igen ám, de sehol sem találták a szürke pamacsot, pedig néztek jobbra, néztek balra, fel is, le is. Úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ám egyszer csak megszólalt egy hang. Itt vagyok. A többi felhő nagyon meresztette a szemét, és alig hitték el, amit láttak. Olyan fehér felhő lebegett előttük, hogy az még az ő szemüket is bántotta. Látjátok? Kisírtam magam, és most milyen szép fehér lettem. Körülállták, csodálták és bámulták, és bocsánatot kértek tőle, de ő azt mondta. Nem haragszom rátok, csak egyet szeretnék kérni. Ezentúl szürke felhők is indulhassanak a versenyen. Mindenki helyeselt, és azonnal megszavazták, hogy attól kezdve az esőfelhők is versenyezhessenek, hiszen ők is ugyanolyan szépek, mint a fehér bárányfelhők.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A falu szélén, friss vízű patak mellett állt egy réges-régi malmocska, és benne öregecskén édegélt a molnár.
2: No, meg a kedves felesége.
1: Nem volt valami nyájas fickó ez a molnár, inkább mondanám olyan mogorva, lustácska, bumfordi alaknak.
2: Igazi balfény.

0: Na, nézd csak, ott jön a Molnárné, ő nagysága.
1: Mondhatom, bájos egy teremtés.
0: Akárcsak az öreganyám félszemű macskája.

0: fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában. Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, és megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király, csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is. Hát, öcsém, hogy aludtál? Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka. Aha, gondolta a király, mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna. János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt. Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost. Mint egy király, felséges uram, mondta János diák. Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király. Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
1: Hát jól van,
0: mondta a király. Teljék kedved! Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, és ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
1: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
0: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
1: ha úgy, legyen úgy,
0: hát királyfi lesz.
1: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no.
0: Telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
1: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja. Hová, hová, öcsém uram? Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
2: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
1: János diák elbeszélte a történetét.
2: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
1: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
2: Na, ébredj! Itt az én váram!
1: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
2: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam.
1: Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
2: szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
1: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
3: Hová futsz, János diák?
1: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
3: Tudom hát.
1: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
3: Tudom hát, csak állj meg, s ne fuss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
3: Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás.
1: Fölnéz a sárkány, s kérdi.
2: Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura?
1: Feleli a cipó.
3: Én a 7-szer sült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
2: Mit beszélsz te?
1: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s hétszer süssenek meg, mint engem.
4: Engemet te?
1: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Irány a Balaton!

Na, minden nyaraláson van egy esőnap, olyankor bennmaradunk a szálláson, és mit csinálunk? Kockolunk? Nem. Mindjárt megtudjátok. Bagacsonyi az eső, édesapa itt dogál. Hey, jaj!

0: üzensz valamit süsünek?
1: Mondnak süsünek, hogy a kedvenc mesém a süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni. Nyulász Péter, Mi az, ami? Című könyvéből. Helyben állva árokásó, utcán járva dugógyártó, nincsen keze, mégis markol, építkezéseken parkol. Mi az?
1: Ez a markológép.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény? Adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király, gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérke, s azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, álljatok meg, hé! Kiált a legény. Mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, s a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány 100-at lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar. Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban? Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót. Mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyet nem ettem világ életemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki. No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele, ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok, ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet, ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdő védelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Balaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény Cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény Cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő Cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor Cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak Cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva Cseppecske még jobban elszomorodott. Ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncuk nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak Cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatotta Cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tessék ujjakat föl. Mehetünk? Elkészülni? Mutatom, figyelj. Nád a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnege. Váratlan fordulat, hess le róla, cinnege, cinnege. Le, csak lustálkodunk, igen?

ez gyönyörű. És nem azért mondom, de innen fölül olyan látvány, beleborzongott el, föláll a hátamon a szél. Tessék, mehetünk még egyszer, gyorsabban figyelj ujjakat föl. Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, jó. Rendben van.

gyorsabban, gyerünk! No, tessék, ujjakat föl. Egy, két, egy, két, há, és... Két, egy, két, há, és... Ez valami madárinfluenza, ez a... Figyelj! Egy, két, há, és nád a házat, te telje, rászállotta, cinege, cinege,

0: Cinegeci meg, de hess le róla. Cinegeci meg, ami beszakad a tetejében. Ha beszakad, mi lesz félem sárga? Cinegeci meg, de hess le róla. Cinegeci meg, ami beszakad.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szílenke vagyok, 7 éves és Csenád-palotáról érkeztem. Kányádi Sándor, kecske. Nem jött az este haza a kecske, hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőt nyesve, kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találja. Borúszállott a gazdára. Bizonyára kóbor ordas, éhes farkas lehetett a veszte, s drága kecskét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske. Mennyit adott reggel, este, és gazdáját is hogy szerette? Így kesergett hazáig, a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre egy furcsa nöszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látta, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig. Egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske! Így a gazda egyik szarvát megragadta, és a vesszővel mit nyesett, kecskének neki esett, és nyeste, nyeste. És a kecske meg sírt, mekegett egész este.

0: slett, vad gör du konkviga? Ett, kattö, härom, ner, upp, hat, hej, njöjt, tillät.
1: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
2: A tulipánnál változott királyfi. Magyar népmese. Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának. Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, és az meg így szólt hozzá. Húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá. Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá. Tépd ki két hajszálamat, s ha valaha bajba kerülsz, eresz szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, van annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. No, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte, az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor. Ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. No, a királyfi levegőbe dobta a varjutollat. Jöttek a varjak seregestül, fölvitték egy magas hegy tetejére, de a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt a királyfi, de jött ám a királylány, merítő hálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megcirogatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylánya kérőjét, de hiába kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány meg is csókolta a virágot, s nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tied, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Róka, róka, róka, rőt, miért kerülöd az erdőt?

És hát hatalmas meglepetése, a második verszakot, hogy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt, úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák, mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdünkre ütünk egy nagyot, úgy, ide hallottam mekkorát bukfontot, hát pedig velemeljük a kezünket, és...

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe, úgy a párok forduljanak egymással szembe, és most először tapsolunk egyet, úgy figyelek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a holló a varjúfélék családjába tartozik, és nagyon okos madár? A madarászok szerint ő az egyik legintelligensebb állat a Földön. Hallgass csak! Lehet, hogy legközelebb már te is felismered a hangját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Morvai Noémi vagyok, és ma este Bálint Ágnes egyik történetét olvasom nektek. Ez a történet Mazsoláról és Tádéról szól, a címe pedig Tengeri csata. Valahányszor Mazsola kilocsantotta a vizet a vödörből, Manócska mindannyiszor megjegyezte.
2: Jobban is vigyázhattál volna. No, hozd a felmosó rongyot, és törölt fel szépen.
1: Mikor az a kicsi, ügyetlen Tádé neki ment a vizes vödörnek, és feldöntötte úgy, hogy úszott az egész szoba, Manócska azt mondta.
3: Jaj, kicsi még, bizonytalanul áll a lábán, majd ahogy nő,

0: kicsi. Bizony Tádé nagyon kicsi volt, és tudatlan. Sok mindentől félt, amitől Mazsola már nem. Ha például zivataros időben dörgött az ég, Tádé Manócska ölébe bújt és nyöszörgött, hogy menjenek már el azok a csúnya medvék. Azt hitte, hogy óriás medvék dörmögnek odakint. Mazsola ilyenkor jót nevetett, és már előre örült, hogy a zápor után a kert végében megint lesz egy nagy tócsa. A tócsának Tádé is örült, bár ő sohasem feküdt bele a vízbe, mint Mazsola. Csak a szélén tapicskált, kavicsokat mosott, fadarabokat, ágakat úsztatott, és azt mondta, hogy azok hajók. Egy meleg nyári napon, zivatar után, amikor Manócska elment megnézni, hogy Varjú bácsi szilfájába nem csapott-e bele a villám, Mazsola a tócsában hűsölve nézte, hogyan játszik Tádé a fadarabkáival. Addig nézte, míg valami egészen ragyogó ötlete nem támadt.
1: Te, Tádé! Szólalt meg. Azok a te hajóid nem érnek ám semmit.
2: Miért nem?
0: Kérdezte Tádé csodálkozva.
1: Hát, mert azokkal nem lehet tengeri csatát játszani.
2: Mi az a tengeri csata?
1: Hát, amikor két hajóhad összecsap.
0: Magyarázta Mazsola olyan szakszerűen, mintha már látott volna tengeri csatát. Holott minden tudománya Menyustól származott, aki egy cirkuszban dolgozó nagybátyjától érdekes útleírásokat szokott kapni. Minden esetre megvárta, míg Tádé gömbölyödő kis fejében meghonosodnak ezek az új szavak, aztán így szólt.
1: Tökből nagyon jó hadihajókat lehet csinálni.
2: Tökből?
0: Tádé szeme tágra nyílt. Azt már megtanulta, hogy kivájt tökből házat lehet készíteni.
2: De a tök nagy!
0: Bökte ki végül.
1: Ó, te kicsi csacsi!
0: Kacagott Mazsola jóságosan.
1: Vannak nagy tökök, olyan nagyok, mint amilyenekben mi lakunk, és vannak kis tökök, amelyek még nem nőttek olyan nagyra.
0: Tádé nem szólt semmit. Mazsola ebből megértette, hogy tovább kell fáradozni a Tádé elméjének művelésével.
1: Most még te is kicsi vagy, Tádé, de egy idő múlva nagyra nősz.
2: Jé,
0: mondta Tádé kellemesen megleppe.
2: Én is olyan nagy leszek, mint az a tök?
0: Mutatott a tökházra.
1: Na hát azért, akkora azért nem,
0: sietett a félreértést eloszlatni Mazsola.
1: Te akkora leszel, mint egy nagy tengeri malac. A kis tökök pedig akkorák lesznek, mint egy nagy tök.
0: Tádé elgondolkodva szopta az ujját. Mazsola kipihente a sok beszédet, aztán újra megszólalt.
1: Megnézheted, a sövény mellett milyen helyes kis tökök vannak. Mindjárt hozhatsz is egy párat, készítünk belőlük hajót.
0: Tádénak nem kellett sok bíztatás, elindult, és némi botorkálás után ráakadt Manócska gyönyörű sárga tökültetvényére. Sikongott is örömében, amikor a nagy levelek ernyője alatt meglátta az első kis tököt. Nem volt sokkal nagyobb egy jól megtermett uborkánál, de a kis tengeri malacnak éppen elég fáradtságába került leszakítani és oda cipelni Mazsolához.
1: Hogy te milyen ügyes vagy!
0: Lelkendezett Mazsola. Hozzá még! Tádénak a dicséret szárnyakat adott. Ahogy csak kis kurta lábai vitték, iparkodott vissza a tökindákhoz. Sorra szedte le a kis tököket, és oda hurcolta Mazsolának. Mazsola roppantul élvezte a helyzetet. Lám, mégiscsak jó egy ilyen apróság a háznál. Ő már régen szeretett volna tengeri csatát játszani, amióta csak Menyus könyvében látta azokat a szép színes képeket a hajókkal, de igazából mindig lusta volt a tököket ide cipelni. No meg, az igazat megvalva, nem is merte addig leszakítani őket, míg eszébe nem jutott, hogy ezt a munkát Tádéval végeztesse el. Tádé közben azzal érkezett vissza, hogy nincs több tök,
1: Nem baj, mondta Mazsola elnézően, ennyivel már tudunk játszani. Az ámuló Tádé szeme láttára sorra ketté vágta a tököket. A ketté vágott tökök kiválását Tádéra bízta. Ilyen babra munkához neki nem volt türelme. A vitorlákhoz való lapuleveleket és ágacskákat is Tádéval szedette össze. Tádé csupa igyekezett volt, Mazsolának csak vezényelnie kellett. Ne túl vékonyra vájd, egyenesebb ágakat keres, ne lyukaszd ki a lapuleveleket, és így tovább. Egyszer csak Tádé megszólalt.
2: Nagyon szeretem a tök főzeléket.
1: Én is, mondta Mazsola nagyot nyelve. Úgy, ahogy Manócska készíti, tejfölle, kaporral, de jó, hogy eszembe juttattad. Ha Manócska kérdezi tőled, hogy kinek az ötlete volt ez, hogy a tökből hajót csináljunk, akkor mondd azt, hogy a tiéd, érted?
2: Nem,
1: ingatta Tádé gömbölyű tengeri malac fejét. Mazsola újra kezdte. Manócska biztosan meg fogja kérdezni, hogy melyikünknek jutott eszébe. Ő mindig szokott ilyeneket kérdezni, és akkor te mondd azt, hogy neked jutott eszedbe, jó? Nyugodtan mondhatod, végre is te szedted le a tököket, igaz?
2: Hát, igaz,
1: hagyta rá Tádé. Mazsola habozott, ne ismételtesse el vele, amit mondania kell, mint hogy azonban a tökhajók már készen sorakoztak, sajnálta a drága időt. Még Manócska nincs itthon, ugye locsogással tölteni. Inkább megadta a jelet, és a csata elkezdődött. Természetesen ő támadott. Hosszú botokkal terelgették a hajókat egyik partról a másikra. Amelyiküknek sikerült a másik hajóját elsüllyesztenie, újjongott örömében. Nagyszerű játék volt. Óriási élvezettel paskolták a hullámokat. Közben Tádé is belehasalt a vízbe, de olyan meleg volt, hogy egy-kettőre megszáradt. A sár is megszáradt a fülén. Már csak egyetlen hajó tartotta magát úgy, ahogy tépet vitorlával, törött árbóccal, mire Manócska hazaérkezett. És Manócska a tócsában heverő, szétfarigcsált tökök láttán pontosan azt kérdezte, amire Mazsola hosszú évek tapasztalatai alapján számított.
3: Kinek az ötlete volt elpocsékolni ezt a sok finom spárgatököt?
1: Tádé Mazsolára nézett. Mazsola sűrű pislogással igyekezett eszébe juttatni azt, amit előre megbeszéltek. Csodák csodája sikerült is.
2: Tádé ötlete volt,
1: szólalt meg a kis tengeri malac szelíden. Manócska értetlenül nézett rá.
3: A tiéd? De hogyan jutott ilyesmi az eszedbe?
2: Sehogyan,
1: felelte Tádé kis fekete gombszemét Manócskára függesztve.
2: Mazsola mondta.
1: Mazsola szeretett volna köddé válni.
2: Én azt mondtam,
1: nyögdécselte szörnyű zavarban, de folytatni nem tudta. Helyette Tádé szőtte tovább a szót, boldogan, hogy végre eszébe jutott.
2: Azt mondta, ha Manócska kérdezi, mondja, hogy Tádé ötlete volt.
1: Manócska ránézett Mazsolára, aztán sarkon fordult, és a tökházba sietett. Nem akart ugyanis előttük nevetni. Márpedig Mazsola szerencsétlen képét látva olyan nevetés fogta el, hogy alig tudta abba hagyni. Mazsola ez alatt serény munkába kezdett odakint. Eltakarította a hadihajók maradványait, és olyan szép tisztára seperte az udvart, hogy mire Manócska ismét előkerült, már egy ágacska, egy tök mag sem emlékeztetett a lezajlott eseményekre. Manócska mindemellett jól emlékezett rá, és később, mikor Tádé bent aludt a hűvös szobában, mondta is Mazsolának. Azért, hogy a zsenge tököket szétfarigcsáltad, nem szóltam volna. Végre is elég büntetés az, hogy most még jó sokáig nem ehettek tökfőzeléket, pedig tudom, hogy szeretitek. Hanem azért, hogy a kicsi nyakába akartad varni saját ostoba ötletedet, ezért nagyon, de nagyon mérges vagyok rád.
3: Én is,
1: nyögte ki Mazsola olyan szívből jövő sóhajjal, hogy Manócska több szót nem is vesztegetett a tengeri csatára. Tudta, hogy Mazsola soha többé nem fog Tádéval takarózni.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas rejtvényt. Figyeljetek csak, így hangzik a találós kérdés. Ez az apró csoda mindig ott van a zsebedben, vagy a táskádban, és bárhová magaddal viheted. Ha hívást kapsz, ő csörög. Ha írni akarsz, ő segít. Ha zenét hallgatnál, ő megszólaltatja. Okos kis szerkezet, amivel sok mindent csinálhatsz. Na, mi lehet ez? Gondolkozz, és ha kitaláltad, mondd ki bátran! Így van! Ez a mobiltelefon. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Hamarosan újra jelentkezem egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondjad csak, három Matyi! Ha mindnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi! Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító urunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, s ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, s azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Osváth Erzsébet, balatoni nyár. Hullámzik a kék víz, csillog a napsugár. Vitorlások szállnak, mint a fehér madár. Homokvárat épít a sok kisgyerek, kacagásuk zengibe a lágy partokat.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy mesét. A Makacs kis elefánt, afrikai népmese E. Gábor Éva átdolgozása. Élt az afrikai őserdőben egy kis elefánt. Olyan makacs volt, hogy senki sem boldogult vele. Egyszer az elefánt család sétára készülődött. Menjünk, mondta elefánt papa. Nem megyek, felelte a kis elefánt. Menjünk, ismételte elefánt mama. Nem megyek, hajtogatta egyre a kis elefánt. No, akkor nélküled megyünk, mondták az elefántok, és elindultak. A kis elefánt egyedül maradt. Egyszerre úgy érezte, hogy rettenetesen szeretne sétálni menni a többiekkel, és nagyon megsértődött, mikor az idősebbek elmentek nélküle. Ha már így történt, gondolta magában, nem leszek többé elefánt, és elhatározta, hogy oroszlán kölyök lesz. Levetette magát a földre, kalimpálni kezdett a levegőben a négy lábával, egészen úgy, mint a kis oroszlánok szoktak. Oda szaladt hozzá a félénk gazella, megállt egy pillanatra, ránézett a kis elefántra, megijedt és elszaladt. Futás közben könnyedén emelte karcsú lábait és megrázta a szarvacskáit. Én is így teszek, kiáltott fel a kis elefánt és elkezdett ugrándozni, mint a gazella. Fülei megrázkódtak, mint a banánfa levelei a szélben, és esetlenül botorkált kövérlábain. Hamarosan egész teste megfájdult az ugrándozástól. Nem is olyan jó gazellának lenni, gondolta magában. Azután meglátott egy zöld szemű gyíkot. A gyík egy vékony inda levelén ült, mely lelógott a fáról. Jó napot, köszönt neki a kis elefánt. Hogy vagy? Rosszul, felelte a gyík. Kiengedtem a gyerekeimet a folyópartra, hogy unokatestvéreikkel, a kis krokodilokkal játszanak. Én is szeretnék játszani valakivel, mondta a kis elefánt. Mindjárt felmászom hozzád a levélre, és hintázni fogunk. Azt már nem, sziszegte a gyík. Hogyan? Sértődött meg a kis elefánt. Te nem akarsz velem játszani?
2: Persze, hogy nem akarok. Te túlságosan nehéz vagy, és leszakítod a fa leveleit. Isten veled!
1: És a gyík egy szempillantás alatt eltűnt a fa sűrű lombjai között, csak a farka villant elő.
3: Nem baj, találok magamnak jobb játszótársat is. Prüszkött a kis elefánt, aztán tovább ment.
1: Egy tisztáson majmokat pillantott meg. A majmok fogócskáztak.
3: Ez nekem való játék, mondta. Játszhatok veletek? Kérdezte a majmokat. Gyere, játsszál velünk! Üvöltötték a majmok.
1: De a kis elefánt bárhogy igyekezett is, egyetlen majmot sem tudott megfogni. Hamarosan egészen kifogyott az erejéből.
3: Nem jó majomnak lenni, mondta, és ott hagyta a majmokat. Azok még sokáig nevettek a lomha, nehézkes elefánton. Ment, mendegélt a kis elefánt, míg meglátott egy papagájt, amely ágról ágra szállt. Olyan csodálatos tarkatollai voltak, hogy a kis elefántnak káprázott a szeme.
1: Tudom már, mit csinálok, örvendezett.
3: Repülni fogok. Kezd el, én majd nézem, felelte a papagáj.
1: A kis elefánt ugrott egy nagyot, de nem sikerült a levegőbe emelkednie, hanem leesett a földre és megütötte a lábát. Az öreg papagáj félrefordította a fejét és mosolyogva nézte.
3: Itt nem tudok nekifutni, mondta a kis elefánt zavarában. Megmutatom neked, hol lehet nekifutni, vigasztalta a papagáj és levezette a kis elefántot a meredek folyópartra.
1: Nézd, mondta a gazfickó. Oda ment egészen a szakadék széléhez, ugrott egyet és felrepült. A kis elefánt szintén odament a szakadékhoz, ő is ugrott egyet, és beleesett a vízbe. Kimászott a partra, vizesen, sárosan, tele iszappal és hínárral. Kétségbeesve körülnézett, és egyszerre meglátta elefánt papát, elefánt mamát és testvéreit a parton, amint szótlanul figyelték őt. Elszégyelte magát a kis elefánt.
3: Vigyetek magatokkal sétálni, mondta. Ezentúl mindig elefánt akarok lenni.
1: És az egész elefánt család elindult sétálni.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Csuka mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám gondoskodj, azt is

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek, én Holló Patrik vagyok, és azért jöttem most, hogy mesét olvassak nektek. Göbölyös Attila, Csillagok a kemping fölött. Az erdő csendes suttogással fogadta az érkezőket. A lombok alatti ösvények mély zöld alagútjai áttetsző fényben fürödtek, ahogy a lenyugvó napsugarai utat törtek a fák között. Sári és Bence, a két testvér, hátukon nehéz hátizsákkal kapaszkodtak felfelé az ösvényeken, míg mögöttük a világ lassan kifordult a városi zajokból, a természet ősi nyugalmába. Megérkeztünk? Kérdezte Sári, miközben megtörölte a homlokát. Majdnem, felelte Bence. Apa azt mondta, ott lesz a rét a tisztás után. Egy kicsit még bírjuk, jó? Sári bólintott. A fák közötti résen túlról már halvány derengés szűrődött be. Ott nyújtózott a rét, ahol kék-fehér sátrukat felverhették éjszakára. Amikor végre kibukkantak az erdő szélén, a világ kinyílt. A rétet körülölelő fák, mintha hátra húzódtak volna, hogy teret adjanak az égboltnak, amely gyorsan sötétedni kezdett. A magasban egy-egy csillag már pislákolt az alkonyi kékségben. A gyerekek lepakoltak, és együtt nevetve állították fel a sátrat, miközben a madarak esti kórusa fűzte be a levegőt. A tábor tűz körül meleg sugárzás áradt, pattogva égtek az ágak, és az árnyékok életre keltek a fák törzsein. Tudod, mit mondott a nagyi? Kezdte Bence, miközben egy szalonnát forgatott a tűz fölött. Hogyha csendben figyelünk, néha meg lehet hallani, miről beszélnek a csillagok. A csillagok nem is beszélnek, mosolygott Sári, bár a hangja bizonytalan volt. Igaz? Bence elvigyorodott, de nem válaszolt. Később, mikor már csak a parázs izzott és a hold ezüstösen világított le a sátrakra, a testvérek kifeküdtek egy pokrócra a fűbe. Az égbolt csupa fény volt, csillag, csillag mellett, szinte összeértek. Sári becsukta a szemét, majd újra kinyitotta őket. Hallod? Mit? Suttogta Bence. A halk zizegést, mintha susognának, mintha mesélnének. És valóban, ha eléggé figyeltek, a szél neszein túl valami más is behallatszott. Nem emberi beszéd, nem szó, hanem egyfajta muzsikaszerű morajlás, ami mintha odaföntről jött volna, a csillagok felől. Ott! Mutatott fel Sári. Mozdult valami! Az égbolt egy pontján egy csillag hirtelen fényesebbé vált, majd lassan tovább vándorolt. Egy hulló csillag volt, hosszú fénye csíkot húzott az égen. Kívánj valamit! Kiáltotta Bence. Sári behunyta a szemét, és kívánt. Halkan, szinte hangtalanul mondta el a kívánságát, és amikor kinyitotta a szemét, még mindig ugyanaz az érzés volt benne. Mintha nem egyedül lennének. Mintha az ég tudna róluk, és a csillagok figyelnék, ahogyan ott fekszenek, nyitott szívvel, nyitott füllel. A csillagok éneke a fák lombjába kapaszkodott. Végig simított a mohos fatörzseken, és besurrant a sátor ponyvája alá. Reggel aztán, amikor a fény áttört a sátorfalon, és a madarak újra dalolni kezdtek, a gyerekek olyan nyugodtak voltak, mintha egy másik világ álmait hozták volna magukkal onnan, ahol a csillagok suttogásait csak az hallja meg, aki igazán figyel. És Sári biztos volt benne. Az éjszaka valóban beszélt hozzájuk. Talán nem szóval, nem nyelven, de a hallgatás között ott volt a történet. És csak ők értették.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Boyák Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd, még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen Pompom ásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Á, szia Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
2: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
1: Pompom legyintett.
2: Te legalább jársz, én meg mindjárt. Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
1: Picúr bólintott egyet lassan.
2: Nagyon lassan.
1: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
2: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lápam.
1: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
2: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
1: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
2: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
1: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
2: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is. Haj, Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe. És én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
1: Hát igen, bólogatott Pompom.
2: A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
1: Hogy semmi?
2: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
1: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
2: Hajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
1: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
2: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyetek munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát.
1: Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki?
2: Hát a munkának. de az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás?
1: Nem, dehogy. Nem ószeres ő.
2: Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már?
1: Látom, hogy nem érted.
2: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papírsárkányról, meg sárkányvasútról. De ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen.
1: Pompom kicsit megsértődött.
2: Még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van. Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj.
1: Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe.
2: Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Telt múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az állkapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal. Ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, míg a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg mereztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se.
3: Hova csodába bújtak,
2: morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
3: Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó-ha-hó!
2: De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
3: Álljatok meg, barátocskáim!
2: Bömbölt utánuk nyájas hangon.
3: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
1: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
3: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már, hé!
1: De bizony az emberek erre se hallgattak, ész nélkül menekültek. Bezárkoztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni.
2: És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja.
1: Hogy miért nem futott el?
2: Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpölt fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehullni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kúrjantott örömébe.
3: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
1: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
3: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
1: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
3: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kis város ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
1: Ásító szörnyeteg elszontyolodott. Fancsali képpel kérdezte.
3: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
2: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
1: Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
3: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
1: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz. Ezt tudod? Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj, a kiskocsiba. Világos?
2: Ásító szörnyeteg érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott. Világos.
1: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
3: Így jó?
1: Kérdezte büszkén.
2: Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
1: Elsőre megteszi. Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
2: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
3: Úgy látom, van kedved a szakmához,
1: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
3: Tolhatod?
1: Ásító szörnyeteg ragyogóképpel tolta a kiskocsit, s elégedetten rikkangatott közben.
3: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
1: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel,
2: aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét. Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom. Majd a torony órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk! Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott. Iskola után megvárhatlak? Picúr visszaintett a kapuból. Megvárhatsz, de ne ásíts!
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
2: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!

0: film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok 3-at, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az ólban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak 3-at. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony, meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak 3-at. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta, meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, még csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király. S tapsoltak újra 3-at. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba. Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csugás Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sárkány paripán vágtattam, gyémánt madarat mosdattam, göncöl szekeret kergettem, holdfény hajulányt elvettem.
3: Csukás meserádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, én fogok most nektek mesélni Dombon inneni mesék című könyvemből. A nagy lassulási verseny. Köles, a denevér fióka épp a magasabb légrétegekben időzött, amikor lenézve különös dologra lett figyelmes. Egy vöröses-barna gombolyagra és egy hosszúkás téglalapra. Lejjebb röppenve rájött, hogy ez Janka, a vadmacskalány, amint éppen elmerülten egy deszkalap fölé hajol.
2: Mit csinálsz, Janka?
1: Kíváncsiskodott a bőregér. Erre aztán, mintha csak a föld alól bukkant volna elő, oda sündörgött Elemér, a kölyök fóka, és Dinnye, a hangyász is. Kérdően néztek a vadmacskalányra.
3: Versenyeztetek. Csigákat versenyeztetek. 4 darab csigát. A futópálya ez a deszka, a cél a deszka vége. A leggyorsabb már 2 ujnyit haladt délóta.
4: Én vagyok azzal a kövérrel,
1: ujjongott fel Elemér.
5: Stipi-stopi a csíkos házú,
1: csapott le Dinnye.
3: A sárgással én vagyok az láncsiga,
1: mondta gyorsan Janka, és senki se kérdezte, honnan tudja.
2: A legkisebbel meg persze én, mint mindig,
1: sóhajtott beletörődve Köles.
4: Csalás, az enyém lekanyarodik a deszkáról. Hé, haver, mász vissza, vagy megpöcköllek,
1: dühöngött Elemér.
3: Nem ér benyúlni a pályára, akkor kizárunk a versenyből,
1: figyelmeztette Janka.
4: Úgy van,
1: tódították kórusban a többiek.
5: Csalás, az enyém elaludt. Teljesen begubózott. Meg kell piszkálni, bottal vagy fűszállal,
1: méltatlankodott Dinnye.
3: Nem ér piszkálkodni, különben kizárunk a versenyből, intette Janka.
5: Bizony, zúgták a többiek.
1: A 4 cimbora lába estére már egészen meggémberedett a gugolástól.
3: Holnapra talán beér a célba,
1: bizonytalankodott Janka.
3: Vagy holnap utánra,
1: találgatott Elemér.
5: Vagy az utánra,
1: becsülgette Dinnye.
2: Legkésőbb 1 hét múlva,
1: satszolta Köles. Másnap éppen Janka születésnapja volt, és ő búslakodva kereste barátait mindenfelé. A Dombon inneni banda Szőrin szálán eltűnt. Estére járt már.
3: Jellemző. Megfeledkeztek a születésnapomról, sőt, megfeledkeztek rólam. Gyerünk haza, el is teszem magamat holnapra.
1: Ekkor azonban a bokrok közül diadalüvölt és harsant majd Dinnye, Köles és Elemér tűnt elő, kezükben egy nagyobbacska dobozzal.
4: Boldog születésnapot, Janka! Ezt egész nap neked gyűjtöttük az erdőn!
1: Janka kinyitotta a dobozt, és felsikoltott örömében.
3: Csigák! 50 csiga! 100 csiga! 500 csiga! Végre megrendezhetem a nagy születésnapi lassulási versenyt.
6: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és Kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy, sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen piciukban el tudtok bújni. Ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáradta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor 2 hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megreccsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet.
2: Hurrá, sétáljunk!
1: Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
2: Menjünk, menjünk!
1: Örvendeznek a kicsik.
3: Fürödni is fogunk,
1: ígéri kacsamama.
2: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
1: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
4: Én sajnos nem tudok úszni,
1: mondja.
3: Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni,
1: vigasztalja a mamája.
4: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
1: Kérdezi.
3: Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
4: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
1: sírdugál a kicsike.
3: De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Leghátul megy a legkisebb.
3: Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
4: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
1: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
2: Ugorhatunk?
3: Gyertek utánam,
1: vezényel kacsamama.
3: Hó, rukk,
1: beugrik.
3: Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4.
1: Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik.
3: Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
2: Gyere, ne félj!
1: Hívják a testvérei.
2: Látod, mi sem süllyedünk el.
4: De én nem tudok úszni,
1: hüppögi a kicsike.
2: Tudsz te is, csak gyere!
4: Nem merek,
1: feleli a legkisebbik.
3: Kacsamama azt mondja neki. Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet.
1: De vigyázz, nehogy elkapjon a róka.
3: Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat.
1: Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
4: Ajjaj, ez biztos a róka!
1: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered.
3: A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, de kapja a kiskacsát.
1: A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová.
4: Csobb!
1: Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el.
3: Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
2: Háp, háp, várjatok!
1: Kiáltja.
2: Jövök már, én is tudok úszni!
1: És boldogan iparkodik a mamája után.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kicsit emelgetjük a lábunkat hozzá.

0: segítsen is meg gyerekek, hogy az esetleg nem ismeri a mai előadónkat, hadd mutassam be. Gregus Amikó!
1: Köszönöm, sziasztok!
0: Hadd kérjek
1: neki, nagyon szépen köszönöm!
0: Mert teljes szívével mindent belead.

0: elmegyek.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Kipeg a kopog a fa papucs, ne rohanj feje nagy orra buksz, két kakuk habogja habakuk, homlokod közepén lesz egy lok, ha nem lok kék dudor jókora,
3: most kettő
2: s leszel az orszárvú rokona.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
1: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
2: Durci!
0: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
1: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
0: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
3: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
0: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
3: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
0: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
1: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
0: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
3: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
1: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, majd feltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
0: Ide, ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
1: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbe úszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
3: enyém a legjobb bölcső. Bemegyek, és benne is maradok, gondolta.
0: Ám a bölcsőben már volt valaki.
3: Ez nem ér! Ez az én bölcsőm! Menj innen, nem játszom! Sivította Durci.
0: Jaj, de mókás vagy! Gyere ide mellém, elférünk ketten is! Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
3: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porongy kuporog.
0: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
3: Durci nem akart hinni a szemének. Minden bölcsőből egy-egy pöttyös porongy integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerek szobájába menekült. Ez nem ér! Ezek itt idegenek! Nem játszom! Én hazamegyek! Sírta el magát Durci.
0: Ne sírj, Csíkoska! Ne félj tőlünk! Van itt hely bőven! Holnap hazaviszünk! Vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
3: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porongy. Békésen aludt reggelig.
0: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
3: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
0: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkora labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tóméi játszótér.
3: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
0: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, s aludtak reggelig.
3: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
0: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
3: Így volt?
0: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
4: Csukás Mese Rádió.

az égből jött lány. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, az emberek az égen, a felhők felett éltek boldogságban, egyetértésben. Akkoriban még mindenki egy törzsből való volt, nem mérgezte viszály az életüket, és mindannyian felnéztek vezérükre, a bölcs törzsfőnökre. Az emberek harmóniában éltek egymással és a természettel. A betegségeket és a háborúkat még nem ismerték. Veszély nem leselkedett rájuk. Mindenük megvolt, amit csak kívánhattak. Egy nagy kukoricafa mindig ellátta őket terméssel. A folyók és a tavak bővízűek voltak, és rengeteg állat vette őket körül. Ám történt egyszer, hogy a törzsfőnök szépséges lánya megbetegedett. Kezdte elhagyni az ereje. Napról napra rosszabbul lett, de senki sem tudta, hogyan segíthetnének rajta. Még apja, a törzsfőnök is tanácstalan volt. Aztán egy éjjel a törzsfőnök furcsa álmot látott. Álmában megjelentek az ősei, és megsúgták neki, hogy az örökké termő kukoricafa alá kell fektetni a lányt, s hogy megszabadulhasson a fájdalmától, ki kell vágni a fát. A törzsfőnök kétségbe esett. A lányát mindennél jobban szerette, ám az a fa táplálta népét évszázadok óta. Hosszas gondolkodás után végül hallgatott az ősi szellemek szavára, és a lányát a fa alá fektette. A kukoricafát pedig kivágta. Éppen arra ment a törzs egyik fia, s mikor meglátta a kukoricafa hűlt helyét, mérgében rárontott a törzsfőnökre. A lányod talán meggyógyul majd, de nekünk nem lesz többé mit ennünk, hisz ez a fa táplálta egész népünket, kiabálta. Majd dühében meglökte a törzsfőnök lányát, s az beleesett a lyukba, mely a kivágott fa helyén keletkezett. A lány csak zuhant egyre sebesebben, míg nem elérte a földet, amit akkoriban csak víz borított. Egy vízi madár meglátta a zuhanó lányt, és intett a társainak. Alakzatba, nehogy megfulladjon ez a gyönyörű teremtés! Mire a madarak a vízen koszorút formáltak, s a lány már a pie puha tollaik közé esetett. A madarak órákig lebegtek a vízen hátukon a lánnyal, s lassan kezdtek elfáradni. Mi legyen vele? Egész nap mégsem vihetjük magunkkal, tanakodtak a madarak egymás közt. És mintha csak az ég küldte volna, egyszer csak odaúszott melléjük egy hatalmas teknős béka. Na hát, ez meg miféle furcsa szerzet? Kérdezte érdeklődve. Még mi sem láttunk hozzá hasonlót, az égből pottyant közénk, s azóta vigyázunk rá, hogy a vízbe ne fújjon. Esetleg át tudnád venni tőlünk egy kicsit? Mi már kezdünk elfáradni, mondták a vízimadarak. A teknős békát megbabonázta a lány szépsége, szívesen segített rajta. Így hát a madarak áttették a hátára, és ezentúl ő úszott vele a vízen. Mikor aztán ő is elfáradt, egy másik állat vette át a helyét, s így ment ez nap-nap után, míg végül úgy határoztak, hogy építenek neki egy szigetet, ahol biztonságban élhet. A teknős béka vezetésével a vízi állatok köveket és homokot hoztak fel a tengerfenekéről, s elkezdték építeni a szigetet. A halom csak nőtt, egyre nagyobb lett, s nem sokára készen állt a lány fogadására. Néhány állat kikúszott a partra, hogy a lányt ápolhassa, s ahogy kezdett új erőre kapni, körülötte a természet is felé lett. Megjelentek a virágok, a fák, és egyre több állat választotta a száraz földet a víz helyett.
Aztán egy nap a tenger két fiú gyermeket sodort a szigetre. A lány elhatározta, hogy felneveli őket, és sajátjaként fogja szeretni. Az egyiket tűznek nevezte el a mindig fénylő arca után. A másik, mindig sápadt kisfiú pedig a rügyecske nevet kapta. A két fiú egymás ellentétei voltak. Rügyecske kedves, nyugodt, engedelmes volt, ezzel szemben tűz a heves, kalandvágyó természete miatt nehezen tudott szót fogadni. Miközben a fiúk egyre idősebbek lettek, a sziget is növekedett, és hamarosan új növények, állatok jelentek meg rajta. Mikor tűz és rügyecske férfivá érett, elbúcsúztak anyjuktól, és elindultak felfedezni a földet. Tűz nyugat felé, rügyecske kelet felé ment, de előtte megegyeztek, hogy mindketten kedvük szerint benépesíthetik a saját földrészüket, s majd később megmutatják egymásnak. Hosszú évek teltek el, mire újra találkoztak. Először tűz földrészét nézték meg. A kietlen tájat hatalmas hegyek, mély szakadékok uralták. A levegőben óriási, félelmetes szúnyogok keringtek, és közben mindenféle ragadozó állatok kutattak zsákmány után. Rügyecskének nem tetszett ez a vadság. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, a természet nem lehet túl veszélyes az emberre, mondta. Majd megfogta az egyik szúnyogot, s addig dörzsölte a szárnyát, míg az egészen apró lett. A veszedelmes állatokat megszelídítette, s a hegyes vidéket erdőkkel és virágos mezőkkel borította be. Másnap elindultak kelet felé, hogy megnézzék rügyecske földrészét. Ahogy közeledtek felé, egyre több lett a virág, a zöldellő fa, s mindenhonnan édes gyümölcsök lógtak. Mikor odaértek, tűz látta, hogy a bőségtől a jámbor állatok óriásira íztak. Épp hogy csak mozogni tudtak, és mindnek ehető volt a húsa. A folyók mindkét irányba folytak, hogy könnyen lehessen hajózni rajtuk. Ám tűznek nem tetszett ez a világ. Ha szeretnénk benépesíteni a földet, az embernek meg kell ismernie a küzdelmet. A túl könnyű élettől csak ellustulnak, mondta. Majd addig rázta a hatalmasra dagadt állatokat, míg vissza nem nyerték eredeti alakjukat. A gyümölcsök közül néhánynak elvette az ízét, a folyók vize ezentúl pedig csak egy irányba folyhatott. Így formálta a két ifjú a saját képére a világot. Majd addig alakítottak, csiszoltak rajta, míg olyan lett, mint ma. Se nem túl jó, se nem túl rossz.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Jó, jó, jó, jó, itt az

Volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

álltak a város esti fényeiben. A kirakatok aranylóan csillogtak, a lámpák meleg fényt vetettek a járdára, és az utcák lassan megteltek az emberek hangjával és a vacsora illatával. A pékség ajtaján éppen kilépett egy vásárló, kezében papírzacskóval. Az ajtó kinyílt, és friss kenyér, sütemény és fahéj édes illata áradt ki az utcára. Louis nagyot cippantott. Ez finom illat, mondta, és az orra izgatottan megremegett. A kislány nevetett. Ez a péksütemény illata. Mit szólnál, ha mi is készítenénk valamit? Louis fülei rögtön az ég felé ágaskodtak. Csináljunk! Otthon a konyhában hamarosan előkerült egy nagy tál, egy fakanál, tojások, cukor és egy hatalmas zacskó liszt. Mirella felkötötte a kötényét, Louis pedig kíváncsian figyelte, mintha valami varázslat készülne. Először keverjünk össze mindent, mondta a lány. Louis a tál fölé hajolt. Keverjünk? Kérdezte. Igen, bólintotta a kislány. Fogd a kanalat, és így. Körkörösen megkeverte a masszát. A tojás és a cukor sejmesen csúszott a tál falán. A láma is megpróbálta. Óvatosan a patái közé fogta a fakanalat, és elkezdte keverni a hozzávalókat. Csak hogy túlságosan lelkes volt, és ahogy a tészta körbe-körbe forgott, egyre gyorsabban, majd még gyorsabban, egy kis darab kirepült a tálból, és placs, a konyhapulton landolt. Mirella nevetni kezdett. Nem baj, csak óvatosan. Értem, mondta a láma komolyan, mintha nagyon fontos tudományos kísérletbe venne részt. Most a liszt következett. A kislány oda nyújtotta az acskót. Tegyél bele egy kicsit. Louis bólintott, és megemelte az acskót. De a zacskó nagy volt. Nagyon nagy. És hirtelen egy hatalmas lisztfelhő robbant ki a tál fölött, mintha egy hóvihar süvített volna végig a konyhán. A liszt beterítette az asztalt, a kötényt, a padlót, a székeket és Louis-t is. A láma egy pillanat alatt hófehér lett. A szempilláján is liszt ült, az orrán apró porszemek táncoltak. Mirella döbbenten pislogott, majd kitört belőle a nevetés. Louis, olyan vagy, mint egy lisztláma. A láma lenézett a patáira, majd a bundájára. Fú, hó esik a konyhában? Elgondolkodott. Vagy inkább olyan vagyok, mint a felhők? Most már ő is nevetett. Egy apró tüsszentés rázta meg. Mirella nevetve csóválta a fejét. Louis mindig tudott valami vicceset mondani. A liszt finom felhőként újra felszállt körülötte. A konyha úgy nézett ki, mintha egy hófelhő döntött volna úgy, hogy bent telel. Jobb lesz, ha neked is adok egy kötényt, mondta a kislány. Nézd csak, ez a legnagyobb, talán megteszi. Kicsit feltakarítottak, sepertek, töröltek, nevetgéltek közben, aztán újra nekiálltak. Most már együtt. Mirella keverte a tésztát, Louis pedig nagyon odafigyelve apró adagokban szórta bele a lisztet. Aztán együtt gyúrták a tésztát. A massza puha volt, meleg és rugalmas, és minden mozdulattal jobban összeállt. A láma meglepve figyelte, hogyan lesz a ragacsos kupacból sima, formálható tészta. Ez varázslat! Nem varázslat, mosolygott a kislány. Csak türelem, meg egy kis sütőpor. Louis kíváncsian lehajtotta a fejét. Mit csinál a sütőpor? Figyel csak meg! A sütőben a tészta szépen megnő tőle. A láma elkerekedett szemmel nézett a tepsire. Akkor a süti felfelé akar majd nőni? Igen, mint egy puha meleg felhő. Pontosan. Louis komolyan bólintott. Akkor a türelem nem rózsát terem. A kislány mosolyogva kérdezte, hanem nagy pocakos sütiket. Megszórták a nyers tészta tetejét magozott meggyel, így igazi pöttyös piskóta lett. Louis elgondolkodva nézte a piros szemeket a tésztában. Úgy néz ki, mint egy pöttyös labda. Mirella mosolyogva nézett rá. Louisval még a sütés is vidámabb volt. Akkor vigyázz, de hogy pattogni kezdjen a süti? Louis gyorsan hátrébb lépett a tepsitől. Pattogó süti. A kislány még jobban nevetett. Csak vicceltem. Louis megkönnyebbülten kifújta a levegőt. Hú, az jó, mert nem tudok sütiket kergetni. Mirellának tetszett, hogy barátja ilyen mókamester. Hú, nálunk is vannak ilyen édes dolgok, mondta halkan. Tényleg? Kérdezte a kislány. Milyenek? Louis leült a konyha padlójára, közelebb a sütő melegéhez. Az orra meg-megremegett, az illatok emlékeket ébresztettek benne. Otthon,

0: messze a hegyek között van egy puha kukoricás süti, sárga. Édes! Kukoricalevélbe csomagolják, és gőzben készül. Amikor kibontják, meleg gőz száll fel belőle, és nagyon jó illata van. Mirella elképzelte, és elmosolyodott. Olyan, mint egy ajándék, amit meg lehet enni, Louis bólintott. Igen, és van egy lila ital is. Olyan sötét lila, mintha az esti ég színe lenne. Gyümölcsös, édes, ünnepeken isszák. Lila ital, kerekedett el a kislány szeme. Az biztos varázsital. Hát, egy kicsit az, mondta Louis büszkén. Egy pillanatra elhallgatott. És a fű, a hegyi fű, tette hozzá csendesen. Az is finom, friss, napillatú. Mirella gyengéden megsimogatta a nyakát. Amikor a sütemény bekerült a sütőbe, a konyha lassan újra megtelt azzal az édes meleg illattal, amit az utcán éreztek. Az ablak bepárásodott, a lámpa fénye puhán csillogott a lisztes pulton. Louis izgatottan ült a sütő előtt, mintha egy nagyon fontos eseményre várna. Szerintem ez a süti is ízleni fog, mert együtt csináltuk. Louis nagyot cippantott a levegőből. Együtt. Akkor biztos. Mikor lesz kész? Hamarosan, mondta a kislány. Végre megszólalt a csengője. Amikor kivették a tepsit, az aranybarna piskóta illatozott, a teteje kicsit ropogós, belül puha és könnyű volt. A kislány megkóstolta. Finom. Louis is kapott egy kis darabot, óvatosan megszagolta, majd beleharapott. A szeme elkerekedett. Ízlik. Akkor ez a süti nem csak finom, mondta halkan. Ez már nem csak süti, ez egy emlék is. Louis elmosolyodott. Az emlékek is jó illatúak. Mirella mosolygott. Tudod miért? A láma megrázta a fejét. Mert együtt csináltuk. Louis büszkén kihúzta magát. És bár a konyha még mindig kicsit lisztes volt, az asztalon morzsák hevertek, és a kötény is foltos lett, mindketten tudták, a közösen készített dolgok mindig finomabbak.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
2: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
3: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén élt egy kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott-e enni bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszórt, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az idelátogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvár főző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misint mindenki ismerte, Hétfalura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
4: Ki lehet az ilyen korán?
3: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
5: Jó reggelt, Misi Molnár!
3: Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék.
5: Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem. Készülök a holnapi vásárra.
4: Persze, hogy ne, semmi gond,
3: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat, és mindenféle odatévet piszkot.
5: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
3: tűnjögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
5: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
3: Amekkor Bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dorombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginoktak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs, nem az árpa.
5: Jaj, várjunk csak, búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
3: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
5: Ennyi, Bajusz!
3: Csóválta meg a fejét.
5: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
3: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
5: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
3: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett. A frissen őrölt liszt csak hult, hult, egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is.
5: Nekem 2 zsák árpaliszt kellene,
3: mondta.
5: Már is készül,
3: felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
5: De ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
3: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
5: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őről.
3: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van.
5: Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgyis mindenből kenyeret sütnek, nem igaz?
3: Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos, a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig, a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazdag kosár számra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes, a méhész, aranyló, akácmézet, hársmézet, napraforgómézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sátrak és ponyvák. Az egyik helyről sült kolbász és hagymás pecsenye illata szállt, a másikról frissen főtt szilvalekváros dereje gőze kanyargott a levegőbe. A gyerekek mézes kalács szíveket, pörgettyűket és színes szalagokat csodáltak, a zenészek pedig vidám muzsikával csalogatták a nézelődőket, akik kóstolgattak, válogattak. Miért ropog ez a kenyér? Kérdezte egy vásárló a Pék standjánál. Valószínűleg egy kis árpa került bele, mentegetőzött a Pék, de van benne búza is.
6: És ez a süti? Miért olyan lapos?
3: Csodálkozott a cukrás standja előtt álló kisfiú.
6: Talán zab is került a lisztbe,
3: sóhajtott a cukrász. A gazda egy asztalnál palacsintát sütött, azt árulta, de a tészta úgy pattogott, mint a gumilabda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Misi Molnár a lisztjükbe. Amikor Misi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott.
6: Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart.
3: Gyorsan odasietett az árusokhoz, és így szólt. Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem, de ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát. Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Misi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Misi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: A Csoda Mese Ládika meséje.
7: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és húrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró, de nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebeg. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jól, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek. Sokat bánkódtam, mérgelődtem, aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak meséltek, egyszer csak ott volt ő, a kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat. Várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés. És örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, neki állt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztéznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Na de most kicsit megnyugodtunk, mert nem árt a pihenés, nem árt a megnyugvás, úgyhogy jöjjenek egy kis aranyos mondókák. Csigabiga csúszik csendben, harmad csillag le is cseppen, csípős csalán merre nincsen.

A rózsát nevető király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, volt egy nagy birodalom, s annak egy özvegy királya. A királynak egyetlen leánya pedig olyan csodálatosan szép volt, hogy messzi országokból jöttek a kérők. Hercegek, grófok, királyfiak. No, de nem csak igézően szép volt a király kisasszony, hanem különleges is. Mikor nevetett, szájából illatos rózsaszirmok hullottak. Ha sírt, igaz gyöngyet könnyezett. S ha mezítláb lépkedett, lába nyomán aranytallérok csengtek. Amint a király kisasszony ínségnek hírét vette, a szegényeket mindjárt fölkereste, s addig táncolt mezítláb, amíg egy életre való aranyat össze nem gyűjtött. Egyetlen kérő volt csak, aki a király kisasszonyt érdekelte. A szomszédos király fia, akiben nyomban beleszeretett. Az öreg királyok is szívesen látták volna a Frigyet, így hát megegyeztek. Egy volt csak, ki nem örült az eljegyzésnek. A szomszédos palota udvarmesternéje, aki valójában egy gonosz boszorkány volt. Saját csúf és szívtelen lányát, kit még nem látott senki, akarta a trónon látni, a királyfihoz férjhez adni. Ezért gonosz tervet eszelt ki az esküvőre. A királyt mézesmázos szavakkal rávette, hogy ő vezesse a hintót, amit a király kisasszonyért küldtek. Az öreg király hajlott a szóra, s már indult is a hintó a szomszéd királyságba. A király kisasszony apjától búcsút vett, s még jó darabon mezítláb ment az úton. Az aranyakat, amik a léptei után csendültek, a szegényeknek hagyta, s csak ezután szállt fel a kocsira. Amikor az országból kiértek, szörnyű vihar keveredett. Az örvénylő fekete felhőkből a boszorkány lánya szállt alá. Egyetlen mozdulattal elkapta a király kisasszonyt, majd elvette szegény lány szemevilágát. A király kisasszonyt az árokban hagyták, a szemét is utána dobták. Úgy mentek tovább a palotába, mintha a boszorkány lánya lenne a mennyasszony a hintóban. A király kisasszony talán máig az árokban heverne, ha arra nem jár három legény egy szekérrel. Kihúzták az árokból, s ahogy volt, szakadtan, s mezítláb, támogatták tovább az úton. Hát így cipelték egy darabig, a mögötte hulló aranytallérokat mindegy szálig felszedegették. Végül megunták a gyaloglást, felpattantak a szekerükre, s elhajtottak. A királylány ismét magára maradt. Egy öreg kertész éppen hazafelé tartott, mikor meglátta a leányt. Megsajnálta, a kocsira tette, és hazavitte. Már csak azon tanakodtak feleségével, hármójukat miből tartják majd el. Mert szegény ember volt a kertész, csak a szíve volt jóságban gazdag. Másnap el is ment a kertész a falu boszorkányához, hogy kérjen egy pár szemet a lánynak, akkor elmehet az is dolgozni. Adott is neki a boszorkány, csak éppen azt nem árulta el, miféle szempár a portékája. A kertész otthon a szemeket a helyükre rakta, de volt valami furcsaság a dologban. Mégsem járja, hogy ez a lány folyton folyvást a sarkot bámulja. Miféle szemet szereztél neki, apjuk? Kérdezte a felesége. Visszament hát másnap az öreg boszorkához. Bizony, macska szemet adtam el neked. Azért nézi a lánya szoba sarkát, mert az egereket lesi, nevetett a vén satrafa. Na, de nem bánom, kicserélem őket. Éppen az éjjel találtam két szép szemet. Mikor az új szemeket a király kisasszony betette, éppen úgy látott, mint annak előtte. El is sírta magát gyönyörűségében, és az öreg nagy ámulatára gyöngyök potyogtak könnyek helyett. Akkor elnevette magát a lány, és táncra perdült, hullott sorban a rózsaszirom, és gyűltek az aranypengők. A király kisasszony még aznap gazdaggá táncolta az idős párt, és minden szegényt a faluban. Ám mégsem volt maradása, és másnap elindult a maga útjára.
Mindeközben az udvarmesterné terve sikerrel járt, és a királyfi nem vette észre a csalást. Feleségül vette a boszorka lányát, s mikor az újdonsült királyné komornát keresett, éppen a király kisasszonyt vette fel. Egy nap, mikor a királynét öltöztette, a királyfi hirtelen benyitott a szobába, és a király kisasszony ilyettében megszúrta a királynét egy gombostűvel. A királyné mérgében úgy arcon ütötte a leányt, hogy az menten sírva fakadt. A királyfinak kikerekedett a szeme a csodálkozástól, hogy a lány nem könnyeket sír, hanem igaz gyöngyöket. Kezdte már érteni, hogy mi történhetett, hiszen akit feleségének hitt, soha nem nevetett, de egy könnycseppet sem ejtett, hiába a híre a különlegességnek. Tán csak nem te vagy a rózsát nevető király kisasszony? Kérdezte a királyfi. Mire a lány elnevette magát, csak úgy hullott a sok rózsa a szájából. Akkor levette a cipőjét, és fel alá sétált a palotában, pengett a lába nyomán az arany. Ezután elmesélte a királyfinak, hogyan járt, milyen rútul látta el a baját a királyné és anyja, a boszorkány. A királyfi azon nyomban a palotából kitiltotta őket, s még az országból is kiűzette. Aztán 7 országra szóló lakodalmat csaptak, 7 napon és 7 éjjelen átmulattak. Ásó, kapa, nagyharang talán még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Én Zokni vagyok.
3: Én pedig kifordított társa, párja, Inkoz.
2: Itt van velünk a legnagyobb sztár vendég a Csukásmese
3: rádióban. A leges
2: legnagyobb! Ruhamanó fonalszál! Sziasztok!
4: Van egy ötletem.
3: Na, mi az?
4: Most olvassátok ti a mesét, és én leszek a szereplő.
3: Ez egy frenetikus ötlet.
2: Igen, de akkor az összes szereplő te leszel?
4: Az összes szereplő?
2: Jó. Hát akkor kezdjük el.
3: Kezdem is. Berg Judit, Zokni mese.
2: Rajzolunk egy kisfiút. Gergő lesz a neve. Ez itt pedig az anyukája. Gergő nagyon aranyos gyerek. Sokat segít anyunak.
3: Egyszer Gergő segített anyunak teregetni az erkélyen. Anyu felterítette a vizes ruhákat a szárítókötélre. Gergő mindegyik ruhára tette egy csipeszt, nehogy elfújja a szél.
2: Apu nadrágjára piros csipeszt rakott, anyu szoknyájára zöldet, saját pólójára pedig sárgát. Aztán anyu kiteregette Gergő zokniát. Gergő lila csipesztett az egyikre, de a másikról elfeledkezett. Arra az oknira nem rakott csipeszt.
3: Aztán bementek a szobába, és anyu becsukta az erkély ajtót. Délután nagy szél kerekedett, csak úgy lobogtak a ruhák az erkélyen. Elrepülni nem tudtak, mert a csipeszek erősen tartották őket.
2: De a szél elfújta Gergő zokniát, amelyiken nem volt csipesz. Nem vitte messzire, lepottyantotta a földre a ház előtt. Jött egy cica és megszagolta. Mi ez? Játék?
3: Szájába vette, horgatta, aztán ledobta a földre és a mancsával pofozgatta. Végül ráunt és otthagyta.
2: Aztán jött egy bácsi. Sáros volt a cipője és nem vette észre az oknit. Rálépett és ment tovább. Szegény zokni csupa sár és piszok volt már.
3: Akkor arra jött Marika néni a kutyájával. A kiskutya meglátta az oknit és felkapta. Ő is játszani akart vele, de Marika néni kivette a szájából és megnézte.
5: Na hát, ez biztos a Gergő zoknia. Neki van ilyen szép csíkus.
2: Azt mondta a kutyájának.
5: Gyere, Buksikám, felvisszük ezt az oknit Gergőnek.
3: Marika néni és Buksi kutya felmászott a második emeletre, és becsöngette Gergőjékhez.
5: Nem a tiéd ez az okni?
2: Kérdezte Marika néni Gergőt.
5: A földön találtuk.
4: Biztosan lefújta az erkélyről a szél,
2: mondta Gergő anyukája.
4: Köszönjük szépen.
3: Milyen piszkos!
2: Szomorodott el Gergő.
4: Kiöblítjük, és újra tiszta lesz.
2: Vigasztalta anyukája.
3: Gergő meleg vízzel, szappannal ügyesen kimosta a csíkos zoknit.
2: Aztán kicsavarták és kivitték az erkélyre száradni.
3: Gergő a legnagyobb kék csipeszt rakta rá.
2: Nehogy megint elvigye a szél.
3: Hú, hát azért kicsit megnyugodtam, hogy csipesz került rá, így másodszorra már nem fújta el a szél.
2: Igen, engem mondjuk nem tudna elfújni, mert annyi vonalat tettem.
1: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek, én Bede vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelet, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. senki nem szólt egy szót sem, feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág törcsét a falhoz, fülét a virágszárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig, kis tíri csalók vagytok, nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóré felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri a látnok macskák megjósolták.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

az Egerek Országgyűlése. Mint az bizonyára tudjátok, az egerek és a macskák ősidők óta

0: keresni. Végül a rettegés annyira elhatalmasodott az egereken, hogy úgy döntöttek, felköltöznek a padlásra. Gyorsan terjedt a hír. Minden szürke egér család fogta a cókmókját, és felcihelődött a biztonságos padlásra. A macska közben rájött, hogy lázadás tört ki ellene. Hát gondolta, ő is átveri az egereket. Felosont a padlásra. Fölakaszkodott a gerendára a farkával, hogy a kisegerek ne vegyék észre, és így várt türelmesen. Az egerek kisvártatva előjöttek. Egybe gyűltek, hogy megmenekülésükre bált rendezzenek. Amikor már mind megjelentek, a macska elengedte farkával a gerendát. Egyenest az egerek közé esett, és nagy mészárlást rendezett. Beletelt egy kis időbe, míg az egerek összeszedték bátorságukat, és újra előbújtak. Elhatározták, hogy megrendezik az egerek első országgyűlését, hogy megvitassák a történteket. Az első felszólaló már is nagy vitát kavart.
1: Kedves barátaim, nem ülhetünk tovább tétlenül rettegésben. Nincs más megoldás, meg kell ölni a macskát.
0: Az egerek jó darabig vitáztak, végül szavaztak a kérdésben, és nagy egyetértésben fogadták el a kisegér javaslatát, majd mindenki hazaindult. Ám teltek a napok, és az egerek semmit sem tettek, hogy a macskától megszabaduljanak. Hát a fiatal kisegér újra összehívta az országgyűlést.
1: Uraim, most már cselekednünk kell!
0: Erre mindnyájan elhallgattak.
1: Döntsük hát el, ki lesz, aki a macskával végez?
0: De választ nem kapott. Mindenki kifogásokat keresett. Volt, aki nem ért rá, volt, aki nem volt elég okos. Senkinek nem volt mersze bevégezni a tervet. A kisegér csalódottan bandukolt hazafelé. Tudta, egyedül senki sem képes a hatalmas macskával, annak éles karmaival szembeszállni. Most már úgy látszott, közösen nem indulnak harcba. Ekkor eszébe jutott valami. Olyan óvatosan, ahogy csak bírt, elosont a padlás legtávolabbi, legsötétebb sarkába. Ott, ahol mindig nyírkosak voltak a deszkák, ahol az ereszt csatorna is futott, ott éltek a patkányok. Még sosem látott patkányt a kisegér. A szülei óva intették tőlük, a patkányok hatalmasak, sötétek és ravaszak. Sosem lehet tudni, mire számítsunk, ha patkánnyal van dolgunk. A tető sarkában egy őr állt.
2: Mit keres itt egy gyáva semmire kellő? Kérdezte az egeret.
3: Nos, hát én... Szóval... A kisegér megijedt, már maga sem tudta, hogy juthatott eszébe oda menni.
4: Nem kell félni, nem bántalak én, hiszen rokonom vagy, mondta a patkány. Miben lehetek a segítségedre?
0: A kisegér lassan megnyugodott, és elrebegte a háborús helyzetet.
4: Mielőtt ide költöztetek a padlásra, a macska sosem járt erre, de most már folyton itt cirkál. Ezért inkább mi visszavonultunk az árnyékosabb sarkokba.
3: Nos, mi egerek tényleg hamar menekülőre fogjuk a dolgot, de talán ha ott lennétek mellettünk, megnyerhetnénk a háborút. Nektek is ez az érdeketek? Segítségünkre lesztek-e?
0: Az őr a kérdéssel elvonult, és kisvártatva egy másik patkánnyal tért vissza.
4: Rendben van, megegyeztünk. Szövetségeseitek leszünk.
0: Majd kezet ráztak a kisegérrel. Közben az egerek még mindig azon vitatkoztak, ki áldozza fel az életét. Mindenki azt gondolta, a másiknak kéne, és a másik pedig azt gondolta, hogy a harmadiknak, és így tovább. Amint meglátták a patkányok vezérét, az egereknek a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A patkány elmondta nekik, hogy segíteni jött, hogy együtt legyőzhetik a macskát. Kiválasztották maguk közül a legvitézebbeket, akik az első sorban indulnak majd a harcba. páncélt töltöttek, büszke szívvel indultak el, majd csatlakoztak a patkányok seregéhez. A macska csak leült, és a padlás közepén várta a rohamot. Amikor a legvitézebb egérke nem bírta tovább, kitört a csatarendből, és egymaga rohant a macska ellen. De a macska egyetlen csapással elkapta a kis egeret. Ettől aztán a többi úgy megijedt, hogy mind elmenekültek. Csak a patkányok maradtak ott. De ők meg nem kedvelték a háborút. Ja, ahogy a szólás járja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán az egerek még sohasem hallották.

japán tükör. Élt egyszer Japánban egy falusi cukrászmester, aki olyan jól értett a mesterségéhez, hogy messzi földön elterjedt a híre. Mindig, mikor megsütött egy nagyobb adagot, körbejárta a vidéket, hogy mindenkihez eljusson édesség. Bezzeg a felesége. Bármilyen szorgalmasan is dolgozott a cukrász, az asszony mégis állandóan csak korholta. Süss többet, árulj többet, ennyi pénzből még jól lakni sem lehet. A cukrászmester pedig nem értette, hova tűnik el a pénz, amit megkeresett. Egy napon elhatározta hát, hogy meglesi a feleségét, mégis mire költi el a pénzt. Reggel úgy tett, mintha a szomszédos faluba menne, de valójában elbújt a kertben, és kileste az asszonyt. A feleség a konyhában tetvett, rist főzött, majd babot, s végül gombóccát gyúrta őket. Aha! Szóval babos gombócot főz magának, míg én egész nap robotolok. És azt gondolta magában, végre leleplezte. Miután kész lett az ebéddel, az asszony jól telette magát a gombócokkal. Ám a maradékot jól eldugta a konyhaszekrény mélyére, hogy a férje még véletlenül se találja meg. Majd, mint aki jól végezte dolgát, lepihent. Hogy tübe gurult a cukrászmester, ám ahelyett, hogy kérdőre vonta volna a feleségét, gondolta, inkább megleckészteti. De akárhogy is törte a fejét, nem jutott semmi az eszébe. Elindult, hát ha majd útközben. Az országúton bandukolt, s ahogy a földet nézte, hirtelen valami fényesség vakította el. Közelebb ment, és akkor látta, hogy egy körbe tükör fekszik az egyik bokor aljában, és a visszaverődő nap sugarai fénylenek rajta. Ahogy a kezében tartotta és nézegette a csorbatárgyat, eszébe jutott, hogyan taníthatná Móresre a feleségét. Fogta hát a tükröt, eltette a tarisznyájába, majd elindult hazafele. Az asszony, mikor meglátta férjét az ajtóban, talpra ugrott és meglepetten kérdezte. Már is itthon? Hogy ilyen korán hazaértél? Nézd csak, milyen szép, különleges tükröt találtam az út mellett. Gondoltam, megleplek vele. Mutatta a feleségének a tükröt. Ugyan? Hisz ez csak egy üvegdarab? Legyintett unottan az asszonyság. Csak ne becsüld le! Ez egy varázstükör. Akármerre fordítod, mindent megmutat. Senki és semmi nem tud elbújni előle, mondta a férj, majd kiment a konyhába. Ott aztán a szekrény elé tartotta, pont oda, ahova az asszony rejtette a gombócokat. Nini, hát itt van egy pár babos gombóc, csak nem nekem csináltad? Kérdezte kissé gúnyosan. A feleség elvörösödött a szégyentől, de nem szólt semmit, csak gyorsan megterített a cukrásznak. Ám akkor az így szólt. No, most megnézem, mi van a szívedben. És már fordította volna az asszony felé a tükröt, ám az a leleplezéstől félve térdre rogyott előtte. Ne haragudj rá! Ígérem, soha többet nem hazudok, és irigy sem leszek, mondta könnyes szemekkel az asszony. A cukrászmester pedig elégedetten látott neki a gombócoknak, hisz sikerült végre a feleségét megleckésztetnie. Csak éppen arra nem gondolt, hogy pletykás asszony, és az egész falunak elúrságolja, micsoda különleges tükröt hozott haza az ura. Még a szomszédos faluból is jöttek a népek, hogy csodájára járjanak a tükörnek. Este pedig egyenest a császár udvarából érkezett egy szolga. Hallottuk a varázstükröt hírét, és szeretnénk segítséget kérni,
mondta a szolga a meglepett cukrásznak. Az asszonynak pedig már is felcsillant a szeme. Menj csak a császár palotájába! Bizonyosan nagy jutalom jár, ha a császárnak segítesz a baján! S mivel a cukrász nem merte elmondani a titkát, inkább úgy döntött, lesz, ami lesz, elindul. A császár szívélyesen üdvözölte a cukrászmestert, majd elmesélte neki, hogy valaki ellopta a kedvenc kardját. Sehogy se tudunk rájönni, hogy ki a tolvaj, már csak a varázstükör segíthet rajtam. Mivel már későre járt, a császár felajánlotta a cukrásznak a palota egyik szobáját, hogy először pihenje ki magát. De ha tudta volna, hogy a cukrász egész éjjel le sem hunja majd a szemét, forgolódott és folyton azon gondolkozott, hogy másszon ki a bajból. Végül arra jutott, hogy nincs más választása. Reggel elmondja a császárnak az igazságot. Ám ekkor valaki kopogtatott az ajtaján. A cseléd volt az. Elnézést, hogy szavarom, uram! Én loptam el a császár kardját, suttogta lesütött szemekkel. Gondoltam, ha már úgy is kiderül, inkább visszaadom, csak kérem, ne áruljon el. Rendben van, de többé ne lopj el semmit, mondta a cukrász. Másnap a mester nem szólt semmit, csak visszaadta a császárnak a kardját, és elfogadta a két zsák aranyat, amit fizetségül kapott. Majd hálás szívvel hazaindult, és amint hazaért, összetörte a tükröt, és végre igazán megkönnyebbült.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. Na, leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jó Isten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan, fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi rávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Az ám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami királykisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan, honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, és onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétált. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondotta Hamupipőke szép csendesen. Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükbe, mikor látták, hogy egy szemkonkoly sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg Hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, s illegették, billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután mint is elment akkor a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke.
2: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Gárdonyi Géza, Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. Derék egészséges cserépipa volt, részkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohányal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalmafödelű háza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott. Egyszer, amint egy füstsárkányt látott szépen felszállani a padlás felé, észrevette, hogy az egyik gerenda le van ereszkedve. Se baj, szólt, majd megtámasztom. De annyira elmerült a füstállatok nézegetésében, hogy a gerenda támasztásra nem jutott idő. Leereszkedett az egész padlás, megrogyott az egész ház. Zsendice kiballagott a körtefája alá, és lehasalt a gyöpre. Ez jó fa, szólott. A lombjai olyanok, mint a sátor, a körte pedig lehull a számba. Ott eregette tovább a füstöt, és hol egyik oldalára fordult, hol a másikra. Egyszer észrevette, hogy hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. Na, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földes úr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukoricacsősznek, nem lesz semmi dolgod, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőszhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűszfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziségbe. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újra állott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott, hernyókom, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létrát, és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Fölszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült. Tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapu szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
2: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Apáti Kovács Béla, Színtelen pillangó. Egyszer szörnyű dolog történt a virágos réten, ahol a színes szárnyú pillangók élnek. Pepikének, a kicsi pillangó lánynak egy hatalmas eső lemosta a tarka szárnyairól a színeket. Szomorú látvány volt a pillangó lány színtelenül. Ezen kívül pillangóéknál igen nagy szégyen volt, ha valaki színtelen szárnyakkal jelenik meg a társai előtt. Még az is előfordult, hogy a többiek kiközösítik, nem állnak vele szóba. Amikor Pepike észrevette ezt a közeli patak vizében, keservesen elsírta magát, és elbújt egy sűrű bokorban. A közeli faágán ülő kismadár mindent látott, és megkérdezte tőle: mi a baj, Pepike? Miért itatod az egereket? Szegény kicsi pillangó ijetten kapta fel a fejét. Először azt hitte, hogy valamelyik pillangótársa szólította meg. Nagyon megkönnyebbült, amikor csak egy kismadár volt. Hogy ne sírnék? Nézd csak, a szárnyaink színtelenek lettek. Az eső lemosta róluk az összes színt. Hogyan menjek így a többi pillangó közé? Ha meglátják színtelen szárnyaimat, ahányan csak vannak, mind ellenem fordulnak. Még az is előfordulhat, hogy elkergetnek erről a szép virágos rétről. Mi lesz akkor velem? Elpusztulok, ha nem repdesetek a sok illatozó virág felett. Ezért ne búsulj, Pepike, vigasztalta a kismadár. Segítek, hogy szárnyait újból színesek lehessenek. Igazán? Megtennéd? Örvendett a pillangó lány, és örömében boldogan ugrálni kezdett. Természetesen, szívesen segítek a bajba jutottakon, válaszolta. Hogyan tudsz segíteni, hogy a szárnyaim színesek lehessenek? Nagyon egyszerű, van nekem egy barátom a faluban. Egy kisfiú, aki csodásan tud festeni, és szüleitől nemrég kapott egy festőkészletet neve napjára. Pepike ámulva hallgatta a kismadarat, és alig várta, hogy megismerkedjen a kis festőművésszel. Majd kíváncsian megkérdezte: és mit kér, amiért befesti színesre a szárnyaimat? A kismadár hangosan elnevette magát. Mit kér? Tudd meg, hogy a barátom mindezt elkészíti ingyen, mert ő olyan rendes, segítőkész kisfiú. Ez megnyugtatta Pepikét, és a kismadárral vidáman elindult a falu felé. Hamar meg is érkeztek. Szerencséjükre a mérges kutya is valahol a hátsó udvarban húzta a lóbört, és nem figyelt fel rájuk, amikor megérkeztek. Gergő! Gergő! Csipogta óvatosan a kismadár a fiúcska ablaka alatt egy faágra repülve. Nyisd ki az ablakot! Beszélni akarok veled! Az ablak gyorsan kinyílt, és egy kócos fejű fiúcska nézett ki rajta. Mit akarsz, csicsergő? Miben segíthetek? Nézd csak, nagy bajban van az én kicsi barátom Pepike. Az eső lemosta a színeket szegénykének a szárnyairól. Légy szíves, fesd újra őket, mert így a többi pillangó elkergeti a virágos rétről. Ugye megteszed? Nagyon szívesen, mondta mosolyogva Gergő. Úgy is gyakorolnom kell a festést. Csak azt mondjátok meg, hogy milyen legyen. Ezt rád bízom, felelte Pepike. A kismadár azt mondta, hogy te gyönyörűen tudsz festeni. Azt szeretném, ha a szárnyai minél színesebbek lennének. Ezen nem újjon, mondta, és mindjárt neki is állt a munkának. Elővette a szépen rendben tartott festőkészletet a szekrényéből. Megkérte a pillangólányt, hogy foglaljon helyet az asztalon, majd festeni kezdett. Közben a kismadár kint az udvaron trillázott, hogy elterelje a háziak figyelmét. Mindenki az ő dalával volt elfoglalva, és senkinek nem jutott eszébe benyitni a kisfiú szobájába. Ez alatt Gergő olyan gyönyörű színeket varázsolt Pepike szárnyaira, hogy ilyen talán még a pillangó királynak sem volt. Amikor elkészült, elégedetten szemlélte munkáját. Nézd csak, kicsi pillangó, ugye tetszik az új színes szárnyad? Gergő egy tükröt tartott Pepike elé, hogy megcsodálhassa magát. Szebbek, mint újkorukban! Kiáltott fel boldogan a pillangó lány, és alig várta, hogy megmutassa társainak. Gyorsan megköszönte a segítséget a kismadárnak és Gergőnek. Köszönöm, drága barátaim, a segítséget. Megmentettétek az életem. Most mennem kell. A többiek már várnak. Ég áldjon benneteket! A kis festőművész nem vette szokon, hogy Pepike ilyen hamar visszarepült a virágos rétre. Sőt, örült, hogy mások is láthatják, milyen szépen tud festeni. Pedig még csak óvodás. Igaz, már nagy csoportos. Ha találkoztok egy szépséges, színes szárnyú pillangóval, tudjátok meg, bizonyára neki is Gergő festette a szárnyait.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Petra vagyok. Azt tudtátok, hogy Boribonnak is van kedvence? Bizonyám, méghozzá egy cicája. De a többit hamarosan megtudjátok. Marék Veronika, Boribon cicája. Hová indulsz, Anni Panni? Elszaladok a piacra cseresznyéért. Én is jövök veled! Futott utána Boribon. Ne, ne! Maradj csak itthon, sietek haza! De jaj, Boribon nem figyelt, és bum, zrr, csicsat, az autós polc felborult. A cica ilyettében kiugrott az ablakon. Boribon kiszaladt utána a kertbe. Körülnézett, de sehol nem látta. Se fenn, se len, sem elől, sem hátul. Boribon megijedt. Szerencsére megérkezett Anni Panni. Gyere gyorsan, segíts, eltűnt a cicánk. Ne aggódj, Boribon, mindjárt megkeressük. Átkutatták a kertet. Mindenhová bekukucskáltak. Mindent felforgattak, de hiába. Anni Panni egyszer csak elnevette magát. Haj, de buták vagyunk. Kiabálj és hívd ide. Boribon felállt a kis székre, és nagyot kiáltott. Cica! Cica, gyere ide hozzám! De a kiabálásra sok-sok ismeretlen cica jött elő. Miért hívtál minket? Én csak a mi cicánkat keresem. Akkor miért nem a nevén szólítod? Mert nincs is neve, válaszolt Boribon. A cicák elcsodálkoztak. Neve mindenkinek van. Nézd csak, én vagyok Bozont. Ő körmös, ő kormos, és ott fekszik Gombóc a gyerekeivel. Már nekik is van nevük. Pihe, Pici és Poci. A cicák szétszélettek. Boribon meg visszament Anni Pannival a házba. Itt

0: De vigyázz! A cica alatt hirtelen meghajlott az ág, és már le is pottyant. Szerencsére puhára esett. Jó, hogy megvagy, cica, örvendezett Anni Panni. Nagyon hiányoztál. Kéne neked egy név, hogy máskor könnyebben megtaláljunk, mondta Boribon. És mi lesz a nevem? Kérdezte a cica. Én már tudom, nevetett Boribon. Át is hívom a szomszéd cicákat. Bozont, Kormi, Körmi, Gombóc, Pihe, Pici és Poci, gyertek át hozzánk ünnepelni! Mindenki eljött, és akkor Boribon kimondta a cica nevét. Habci! Tetszett a cicáknak az új név, ízlett a finom tej. Jót mulattak a kertben. Másnap játék közben Boribon hatalmasat tüsszentett. A cica abban a percben megjelent. Hívtál? Boribon nagyot nevetett. Nem, nem, bocsánat. Csak tüsszentettem.
1: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese. Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bartóc Ilona, mese egy eltévedt őzikéről. Panna a játékos és könnyelmű őzike elhatározta, hogy elfogja Lilót, a sárga szárnyú vidám lepkét. Panna már egy állónapja azon bosszankodott, hogy Liló nem hajlandó játszani vele. Ha a közelébe megy, menten szétnyitja szárnyait, és hús, elrepül. Panna fürgén szedi a lábát, de Liló csak nevet rajta. No már igazán utolérem, megfogom, és csak akkor engedem el, ha megígéri, hogy ezentúl majd mindig velem játszik. Fogadkozott magába őzike. Liló hamarosan meg is jelent az erdei tisztáson, ahol Panna meg őzike testvérei reggelizni szoktak. Megint csak elreppent Panna szimatoló orrocskája előtt, és hús, már is szállt az erdő sűrűjébe. Minél gyorsabban szállt Liló, annál gyorsabban futott Panna. Egyszer csak maguk mögött hagyták a fákat, a sárga szárnyú lepke eltűnt a kék levegőben, és szegény könnyelmű kis őzike ott állt egy poros út szélén. Most mi lesz? Mögötte barátságtalanul sötét lett a sűrű erdő. Előtte meg a szürke, poros út. Hogyan is tudná, hová vezet? Csüggetten pislogott, tanácstalanul emelgette a kábát, mikor a feje felett megszólalt egy szarka. Mit keresel erre, te őzike? Csörögte szaporán. Eltévedtem, vallotta be Panna. Eltévedtél? Hát az bizony baj, de azért segíteni lehet rajta. Elvezetlek a vízililiumok szigetére, ott gyűjtik össze az eltévedt gyerekeket. Ezt anyukád is tudja, és bizonyára ott keres majd téged. Indulj csak el mögöttem. Panna és a szarka a poros úton át hamarosan egy csodaszép tóhoz ért. A zöld parti fűzben komoly hattyúk szorgoskodtak, kákából, nádból tutajt készítettek. A szarka a hattyúk gondjára bízta az őzikét. Más eltévedt állatgyerekek is várakoztak a parton, és Panna, egy szomorú teknős béka, egy csintalan pulikölyök, meg egy haragos méhecske társaságában elsőnek került a kész tutajra, amit két bölcs, öreg hattyú vontatott a vízililiumok szigete felé. Bizony beesteledett, mire a hattyúk minden eltévedt állatot a szigetre vittek. Délután már nagyobb tutajok is kikötöttek a parton, gondterhelt pulimamák, aggódó sündisznók, meg ráncos homlokú csigapapák jöttek a vízililiumok szigetére, hogy megkeressék eltévedt kicsinyeiket. Panna aggódva figyelt, de sehol sem látott egyetlen őzet sem. Borzas, a csintalan pulikölyök szemtelenül megjegyezte. Na, őzike, téged alig, ha nem tyúkanyó fogad örökbe. Az eltévedt csirkéje helyett majd te leszel a gyereke. Panna nem felelt, csak bánatosan nézett a part felé. De a vigyázó, egy szigorú hattyú megróvóan koppintott a csőrével borzas fejére. Haszontalan puli te, mit fecsegsz annyi ostobaságot? Már felkelt a hold, fényében ezüstösen csillogtak a liliumlevelek, mikor nagy locsanással kikötött az utolsó tutaj, és Panna mamája lépett a partra. Akkor aztán a főhattyú a közepére állt, megmagyarázta a kicsiknek, hogy máskor ne csavarogjanak el a mamájuktól, testvéreiktől. Az égbolt már csupa csuda csillag volt, mikor Panna megtalálta a mamáját. Illedelmesen megköszönte a hattyúk segítségét, tutajra szállt, és anyjával együtt hamarosan partot ért. Az őzike már olyan álmos volt, hogy alig tudta nyitva tartani a szemét, de azért illedelmesen jó éjszakát kívánt a tutajos hattyúknak, és édesanyja oldalán engedelmesen indult hazafelé, a holdfényes úton. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

sütött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Ezüst tónak vizében ár

csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!